0: és buszokkal szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között.
1: Időjárás jelentés.
0: Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar, azért sok felé élénk lesz. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: A fel a napom szomorúság. Aggódom, hogy hogyan élek. Olyan leszek, mint ők, ha elpeccel majd a keserűségem.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitát

0: Sörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Kellemes koranyári idő várható. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Megnyílt az ünnepi könyvhét és gyermekkönyvfesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek egyötödénél nem születtek meg a vállalt gyermekek. Így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője, Fürth Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetne majd reklámplakát. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy bárki meg akarná szüntetni az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit megbeszélést folytatott az egyházi iskola fenntartók képviselőivel. A találkozón szó volt a pedagógus értékelésről, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról. A tárcavezető hangsúlyozta, mindennek a méltányosság szempontjait figyelembe véve kell történnie. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. David Szalai magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Az író magyarul Test címmel megjelent regénye tavaly a legrangosabb brit irodalmi elismerést, a Booker-díjat nyerte el. A fővárosban és több vidéki városban vasárnapig író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélget,

Természetesen munkámból adódóan már nem kevés érdekes interjú készítése áll mögöttem, de ezek között legek is vannak, olyanok, amelyek tényleg felejthetetlenek, igazán újdonságnak, emlékezetesnek bizonyulnak számomra, és a stúdióban vagy a telefonos interjú műfajából következően az éteren keresztül olyan különleges egyéniségekkel találkozom, akiknek szakmai tudásuk, elhivatottságuk mellett értékrendjük, életszeretetük, jelen esetben majd, ahogy kiderül, az állatok iránti szeretet, segíteni akarás nagyon erősen meghatározó, és akár példaként is szolgálhat mások számára. A kővágóőrsi Lukácsi Fanni állatfizioterapeuta lesz a vendégem ma, azaz most a kisállataink egészsége kerül a fókuszba, de majd, ahogy hallják, lesznek a beszélgetésnek olyan pillanatai is, amikor egy kicsit a témából kilépve életvezetési minták is elhangzanak azok számára, akik keresik a saját útjukat, még legyenek bárhány évesek is, sohasem késő, sőt, néha kötelező a megérzésekre, az intuíciókra hallgatni, ha váltanánk, akár pályamódosításban is, de majd erről is hallhatnak. No de vissza az alaptémához, a műsorból kiderül majd, mi is pontosan az állatfizioterápia, mi a célja, mióta érhető el hazánkban, milyen állatoknál a leggyakoribb.

0: gyakrabb ennek igénybevétele, és pontosan milyen problémák után vannak ilyen kezelések. De szó lesz arról is, hogy néz ki egy kezelés a gyakorlatban, és kivégezheti. Itt ismerkedhetünk majd meg interjú alanyom szakmai életpályájával is. Arról is szó lesz, bár nagyon szoros a munkabeosztása, igyekszik találni időt új páciensek, például kisállatok, kutyák, macskák, fizioterápiás kezelésére. A beszélgetés végén prevenciós jó tanácsokat is hallhatnak a szakembertől, majd a kisállattartók. Lukácsi Fannival akkor határoztam el az interjú elkészítését, mikor a Vasban is illetékességi területtel rendelkező Megyeserdei Menedék Alapítvány közösségi oldalán láttam meg, milyen hozzáértéssel és az állat iránti szeretettel kezel egy törött lábú lovat a rehabilitációja érdekében. Következzen tehát az interjú Lukácsi Fanni állatfizioterapeutával, bízva abban, hogy sikerült az önök számára érdekes műsort összeállítanunk. Kíván kellemes rádióhallgatást önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.
1: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: Egészségmagazinunkban ma este arról lesz szó, állati fizioterápiával segítik a négylábúakat kővágó őrsön egy praxisban. A rendelőt Lukácsi Fanni állatfizioterapeuta vezeti, aki elsősorban ortopédiai és neurológiai problémákkal küzdő állatok kezelését végzi. A praxisban a műtétek, sérülések és egyéb traumák utáni rehabilitáció mellett gyógytorna, masszázs, lágylézerterápia, manuálterápia és különböző mozgásfejlesztő kezelések is elérhetők. A szolgáltatások nem csak a gyógyulást segítik, hanem az idős, illetve sportoló állatok állapotának megőrzését is szolgálják. Lukácsi Fanni kővágó őrsön fogadja a kisállatokat, ugyanakkor lovak esetében az ország egész területén vállal kiszállást. A rendelővonzás körzetébe Vasvár megye is beletartozik. A szakember szerint az állati fizioterápia fontos kiegészítője lehet az állatorvosi kezelésnek, különösen a mozgásszervi problémák, sérülések és műtétek utáni felépülés során. A műsor vendége Lukácsi Fanni állatfizioterapeuta lesz.
1: Itt amellett, hogy értesz az anatómiájukhoz, az állatoknak, és tudod, hogy mit, hogy tudnál segíteni rajtuk, a legelső nehézség, én legalábbis laikus úgy gondolom, nem is ez, hanem hogy a bizalmukba férkőzni, ez erre születni kell, hogy az állatok azonnal elfogadnak, vagy technika van hozzá?
2: Van ösztönös része, nagyon jól gondolod, de van tanulható része is. Egyszerűen így, hogy az ember kellő időt tölt egy bizonyos állatfajjal, akkor a gesztusait fogja érteni. Nem kell feltétlenül beszélni a páciensnek, hogy egy értelmes és teljes kommunikációt folytassunk vele. Bár sokkal könnyebb, ezt szoktuk a humán terápiába dolgozó kollégákkal megbeszélni, hogy ja, megmondja, hol fáj, hát úgy könnyű. és hát ugye anatómiát kell ismerni, a klinikumot kell ismerni, tehát hogy milyen elváltozás, milyen következményeket tud okozni, milyen tünetekkel jár, annak milyen következményes elváltozásai vannak az átterhelés miatt, tehát a biomechanikát is kell ismerni, akkor az, hogy ez egyszerűen csak egy steril történet, vagy egy fertőzés, ne adj Isten, egy mérgezés, és akkor, hogyha tényleg egy csúnya baleset van, gázolás, bukás, ilyesmi, és abból ott nagyon összekeveredtek a dolgok, hogy rakjuk helyre, vagy hogy segítjük, hogy a szervezet helyre rakja mindenféle alkatrészeit, amik ott zúzódtak, törtek, szakadtak. De hogy kérdezted, tehát onnantól kezdve, hogy betelefonál hozzám a gazdi, hogy van egy, mondjuk egy kiskutyája, akit most műtöttek, és azt javasolta az állatorvos, hogy fizioterápiára kéne vele menni, akkor ez úgy néz ki, hogy az első, legalábbis nálam az én praxisomban, az első alkalom mindig egy alapos állapotfelmérés, amiben az állat orra hegyétől a farka végéig átvizsgálom az egészet. Természetesen elkérem a gazditól, hogyha állatorvostól érkezik, a teljes korlapot, dokumentációt, képalkotó leleteket, képeket is, tehát MRI, CT, röntgenfelvételeket, mert azokat szeretem még átnézni, azon kívül, hogy az állatorvos leírja a diagnózist, és akkor van a konkrét diagnózis, amivel jön hozzám, meg az, amit az állapot felmérésként, mellékleletként tapasztalok, tehát egy korábbi sérülés, vagy egy kis hasfájás, mondjuk a gyógyszerek miatt, tehát mindig van még valami apróság, amire érdemes odafigyelni, és aztán megérkezik hozzám az első alkalomra a páciens, vagy a lovakhoz én megyek ki, és akkor megtörténik az állapotfelmérés, az alapján én készítek egy jegyzetes elméleti összefoglalót, mert ugye mi fizioterapeuták nem diagnosztizálhatunk, mi egy elméletet jegyzetelünk le, hogy miket találtunk, és az alapján, meg az állatorvos korlapja és szakmai javaslatai alapján összeállítjuk a terápiás tervet, és onnan folytatjuk tovább a programot. Ortopédiai rehabilitáció esetén ez úgy indul, hogy 2 hónapos találkozósorozatra készülnek általában a gazdik, attól függ, hogy milyen súlyos az, hát kétszeri gyakorisággal, vagy egyszerűbb esetben heti egyszer, és aztán 8-10 alkalom után általában le tudunk menni heti egy alkalomra, tehát mondjuk egy ilyen műtét utáni rehabban, mert addigra a kutya is, mondjuk kutya, sokat fejlődik, a gazdi is rengeteget fejlődik a házi feladatokkal, mert adunk ki egy csomó otthoni feladatot, meg otthoni munkát, amit naponta vagy 2 naponta kell végezniük a jó gyógyulás érdekében, és aztán hogyha, hogy mondjam, tankönyvileg fejlődik az állat, akkor 2 hónap után engedjük el szépen, őket, vagy pedig, hogyha annyira gyors, annyira jó a gyógyulási erélye a páciensnek, akkor akár hamarabb is, tehát ez már egyéni kérdés. Ugyanez neurológiai problémával, tehát egy gerincműtét után, ez 3 hónap hosszú, mert az idegek sokkal lassabban regenerálódnak, valószínűleg is sokkal több a munkája vele, többször fordulhat elő visszaesés, és általában, amikor egy ilyen protokoll szerinti program, vagy úgy ítélem meg, hogy a páciens már annyira jól mozog és fájdalommentesen, komfortosan van a bőrébe, és visszatért nagyjából az eredeti napi rutinjához, akkor utána azért azt szoktam javasolni, hogy egy ilyen 4-6-8 hetente érdemes egy karbantartó vizitre ellátogatni hozzám, ahol megint áttapogatom, átmozgatjuk, és meg persze nassolunk egy csomót, mert úgy tornázunk, meg úgy keltem fel a figyelmüket a kisállatoknak, hogy nasi falatkákkal, a lovakat meg egyszerűen csak át kell nézni újra, mert az egy másik műfajot, másképp viselkednek, másképp dolgoznak velük a gazdik, ott meg pláne, hogyha együtt vannak tartva, akkor ott még egymással is tudnak bonyodalmakat okozni, tehát ott a sérülések, húzódások, zúzódások, rándulások, az ott egy picit gyakoribbak, meg hát engem a lovasok legtöbbször olyanok hívnak, akik versenyezni járnak a lovakkal, tehát ott szezonban fontos a csúcsforma.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: A műsor vendége Lukácsi Fanni állatfizioterapeuta.
2: És egy izgalmas kérdéshez elérkeztünk, hogy ki végezheti ezt a kezelést, milyen iskolákat kell végezni egy állati fizioterápiás szakembernek, és te hogy köteleződtél el ez iránt, a szakma iránt?
3: Igen, ez sajnos jogszabály szerint nincs előképzettséghez kötve az, hogy valaki praxis nyisson. Ennek ellenére van, jelenleg még nem jutott ide a szabályozás Magyarországon, de semmiképpen nem javaslom senkinek, hogy egy ilyen autodidakta módon magát állatmasztörnek vagy állatfizioterapeutának képzett emberhez ugye a kedvencét. Tehát vannak erre akkreditált felnőttképzési programok. Én magam a Terápia az Állatokért Alapítvány programjában vettem részt 2020-ban, ez az Állatorvosi Egyetem mellett működő alapítvány volt akkor, most már átkeresztelődött Vetrehabra, és de ugyanaz az intenzitással és profizmussal végzik a képzéseket. Ők kutya fókusszal tanítják a fizioterapeutákat, és hangsúlyozzák is, hogy csak kutya, a macska az egészen más téma, úgyhogy abba inkább bele se folyunk. Na, ezt bevallom, hogy a macska része az nekem az autodidakta rész volt annyiban, hogy egy csomó állatorvostól vettem fel folyamatosan az információkat, meg hát így macskabolond vagyok, tehát így jött magától. Lovasképzés Magyarországon nincsen, legközelebb hozzánk Ausztriában van, de ők ott nagyon ritkán indítanak tanfolyamot. Németországban tudok kettő képzőintézményről is, akik csinálnak lófizioterapeuta képzést, természetesen német nyelven. Én a Paracelsus nevű ilyen alternatív medicinák oktatásával foglalkozó hálózat egyik képzőintézményében tanultam, Passauban, és ez egy éves program volt, havonta egy ilyen blokkosított képzés, amilyen 4-5 napos kintartózkodáshoz, úgyhogy minden nagyon izgalmas. Az elméleti részt persze online igyekeznek leadni, mind a két iskola, de hát ez egy nagyon gyakorlati, intenzív műfaj, úgyhogy muszáj ki is járni minél többet, minden órán ott kell lenni, kell esettanulmányt készíteni, kell gyakornokként dolgozni valahol, valamelyik tapasztalt kolléga mellett. Tehát ez a két iskola, amiben én jártam, azt kell mondjam, hogy legalábbis akkor, 2020-ban, nagyon-nagyon alaposan, nagyon lelkiismeretesen végezte a munkáját, és tényleg nagyon teljes körű elmélet és gyakorlati tudást próbáltak átadni. Én magam, amikor ez a Covid ideje volt, Covid miatt egy picit a vizsgai időszak megcsúszott, hogy addig én nem is nyitottam meg a praxisomat, nekem fontos volt, hogy mind a két diplomára kezembe legyen, és azzal kezdtem el csak aktívan dolgozni. Egyébként én közgazdász vagyok, és ezt megelőzően egy üzleti tanácsadásra és rendezvényszervezéssel foglalkozó cégem volt, csak ott volt egy kis átrendeződés, és hirtelen a kapacitásom 70%-a felszabadult, és akkor egy hirtelen hajnali felriadásban rájöttem, hogy 20 éve elrontottam, hogy nem mertem elmenni az állatorvosi egyetemre a felvételi miatt, és akkor ezt most hogy hozzuk helyre. És délre már össze is raktam a tanfolyamokat, meg a tananyagokat, meg mit kell tanulnom, mi mennyibe kerül, mennyi idő lesz, és akkor szépen a cégemből kiszálltam, befejeztem az akkor a projekteket, és azzal párhuzamosan elindítottam a fiziós praxist, úgyhogy ez egy ilyen hirtelen váltás volt.
2: Hát nagyon érdekes, azt hiszem, hogy itt az állati fizioterápián túl egy kicsit ilyen életvezetési dolgokat is üzenünk a hallgatóknak, hogy olyan nehéz dolog 14, 18, 20x évesen pályát választani, mert nem is biztos, hogy az ember tényleg meri azt választani, vagy az ő elhívása is, és előbb-utóbb mindenkit utolér. Úgy látom, hogy akkor neked ez volt a történeted, hogy így ért utol a te utad.
3: Meg lehet. Igen.

0: Állati fizioterápiával segíti a négy lábúakat kővágóőrsön Lukácsi Fanni állatfizioterapeuta. A szakember kővágóőrsön fogadja a kisállatokat, ugyanakkor lovak esetében az ország egész területén vállal kiszállást. A rendelő vonzás körzetébe vas is beletartozik. Folytatjuk a Lukácsi Fannival készített interjúnkat.
1: Van-e, mert amikor egyeztettük az interjút is, elég szoros időterved volt, és most is örülök, hogy ezt a kis fél órát ki tudtuk szakítani. Szóval az biztos, hogy sok meghívásod van. De van időd vállalni új pácienseket? Kereshető vagy?
2: Mindig találunk egy szabad órát mindenkinek. És hogyha az adott hétre már be is telt a naptáram, de úgy általában 10-14 napon belül találunk egy olyan időpontot, vagy hogyha valaki tényleg sürgős, akkor az egyik lemondásnál ugye a várólistások közül azonnal telefonálok, hogy ki tud jönni. Tehát én nagyon figyelek, hogy mindenki eljusson hozzám, akinek kezelésre van szüksége, vagy én eljussak azokhoz. Ugye a lovakhoz, házhoz megyek, az egy kicsit durva lenne, ha mindenki elhozná hozzám a saját lovát is, főleg azért, mert nekik azért nem kis stressz utazni, értelme, hogyha még nem is érzik jól magukat. Úgyhogy igen, kapacitásom van, mondom, mindenkire találok időt. Itt engem meg szoktak kérdezni, hogy enni meg aludni mikor szoktam. Hát előfordul az is, de úgy általában én reggel 8-tól este 8-ig dolgozom, hétfőtől péntekig, és akkor szombaton még csinálok egy lovasnapot, úgyhogy nekem ez így teljesen kitölti az életemet, de szeretem csinálni, és borzasztóan felfrissítő látni a páciensek fejlődését, meg ahogy a gazdik ráébrednek, hogy tényleg milyen egyszerű dolgokkal mennyire jobb állapotban tudják tartani az állataikat. Nagyon sok tartási, tehát vagy állattartási tanácsot is adunk mi fiziósok, ami a jószágnak a jólétét szolgálja, nem csak a gyógyulását, hanem az, hogy ne történjen visszaesés, meg hogy egyáltalán komfortosabban töltse a mindennapjait is az állat. Még annyit hadd tegyek hozzá, hogy a képzés részéhez, hogy mivel nagyon szorosan kell együttműködnünk az állatorvosokkal, én saját kutfőből kitaláltam, hogy akkor ehhez kell csinálni egy állatorvosi asszisztensi képzést. Ez is egy kiváló felnőtt képzési program itt Magyarországon, nagyon gyakorlatintenzív szintén, tehát így 130 órát kell, vagy képzéstől függetlenül 130 vagy 200 órát kell eltölteni állatorvos mellett gyakornokként, gyakorló asszisztensként, és én azóta ott is ragadtam annál az állatorvosnál, úgyhogy minden héten még műtünk is.
1: A szakmai tevékenységet közül, a sok siker közül egy esetet el tudnál mesélni, amire nagyon büszke vagy?
2: Fú, igen, előre elküldöd a kérdéseket, én azóta gondolkozom, hogy melyik lenne ez, őszintén szólva, nem tudom. Itt vannak olyan, nem tudok senkit se kiemelni, vannak olyan paciensek, akik évek óta járnak hozzám vissza a karbantartó miatt. Tehát, hogy volt egy műtétjük, akkor jöttek rehabilitációra, és azóta rendszeresen jönnek vissza, és akkor vannak sajnos persze olyan paciensek is, akik azóta már elmentek, mert elidősödtek, és itt hagyták a földi pályafutásukat. Úgyhogy kifejezetten kiemelni azokat élvezem igazán, amikor úgy jönnek ide hozzám, úgy referálják az állatorvosok hozzám a kutyákat. Kutyáknál volt ez gyakoribb, hogy első blikre eutanázia, de előtte próbáljuk meg Lukácsi Fanni fizioterapeutát kővágóorvosan. És akkor ők ilyen nagyon összetett probléma, hogy a térde, a csípője oda van, a gerince, egy violinkulcs, ráadásul fiatal jószág, de a gazdi mindent meg szeretne próbálni, vagy lebénult, de egyszerűen nem tudjuk, hogy mi az oka, gyógyszeres kezelésre nem reagál, az idő nem segít, és akkor valamit mégiscsak sikerül vele itt a műhelyben, mert műhelynek hívom, nem rendelőnek a helyiséget, ahol kezel. Tehát, hogy itt a műhelyben mégiscsak tudunk vele valamit csinálni, meg otthon a gazdi, tehát, hogy egyszerűen megjön a lendület, a remény, meg a tenni akarás, ez mindig összeáll azzal, hogy valamit célzottan megpróbálunk, és akkor megvan ez a pici momentum, amitől na, elindul a gyógyulás útján az állat.

0: Lukácsi Fanni állatfizioterapeuta a vendégünk. A szakember szerint az állati fizioterápia fontos kiegészítője lehet az állatorvosi kezeléseknek, különösen a mozgásszervi problémák, sérülések és műtétek utáni felépülés során. A szakemberrel készített beszélgetést hallják a folytatásban is.
1: Tulajdonképpen ehhez a témához tartozik az a kérdés is, hogy szakemberként vannak-e prevenciós jó tanácsait. Hát akkor most elsősorban valószínűleg ezt az adást is kis állattartók hallgatják elsősorban, hogy számukra a fizioterápiás szakembernek vannak-e prevenciós jó tanácsai?
2: Hogyne. Én azt szeretném, hogy minél kevesebben járjanak hozzám, és nagyon sok szabadidőm legyen, mert az azt jelenti, hogy minden állat nagyon egészséges és kiválóan mozog és létezik. Kettő darab nagyon fontos szempont van. 2+1, inkább mondjuk így. A kutya legyen karcsú, és a kutya legyen izmos. Tehát a megfelelő testsúlykontroll és a kontrollált mozgatás az, ami eszméletlenül fontos, és ez különösen azoknál hangsúlyos, ez a +1, hogyha egy ránézésre a jószág minél messzebb van egy farkas formájától, annál több beépített probléma van az ő anatómiájában. Gondolok itt most a tacskókra, a kurta lábaikkal és a borzasztó hosszú törzsükkel. Gondolok itt a buldog fazonúakkal, a tömpe orrukkal, hogy nem kapnak rendesen levegőt. És aztán vannak sajnos ugye a túltenyésztésben mindenféle veleszületett problémát magában hordozható fajták. És hogyha ilyen a házi kedvencünk, de ha nem ilyen, mert pont úgy néz ki, mint egy farkas, vagy pláne mondjuk egy csehszlovák farkas. Az a lényeg, hogyha ránézünk az állatra, legalább belégzéskor tűnjenek fel a bordái. Ha nem tudjuk, hol vannak a bordái, mert több centi zsírszövet alatt bújtak el már évekkel ezelőtt, az ott egy időzített bomba. Bármennyire vidám a kutya, bármennyire aktív, meg bármennyire esdeklően kéri azt a falatot ott az asztal mellett, nem szabad. Hát azzal előbb-utóbb kórház, meg fizió, meg gyógyszerezés, meg műtét lesz a vége. És megfelelő mozgatás. Nem csak 10-15 percekre kiszaladunk vele, amíg elintézi a pisikakit, vagy elmegyünk egy kutyafutiba, és akkor ott rohangáljon egy órán keresztül, mert az ilyen hektikus terhelésnek is általában sérülés lesz a vége. Úgyhogy ez a két dolog, amivel kezdem. Engem azért egy picit nem szeretnek a gazdik, mert bejönnek hozzám első alkalommal, rögtön azt beszéljük meg, hogy kell fogyok uráztatni a kutyát.

0: egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: A műsor ma este és jövő heti vendége Lukácsi Fanni, állatfizioterapeuta. Lukácsi Fannival akkor határoztam el az interjú elkészítését, mikor a Vasban is illetékességi területtel rendelkező Medgyesserdei Menedék Alapítvány közösségi oldalán láttam meg, milyen hozzáértéssel, ugyanakkor az állat iránti szeretettel kezel egy törött lábú lovat a rehabilitációja érdekében. A szakemberrel nagyon sok érdekes kérdést érintettünk az interjúban.
2: Ha már prevenció, meg kisállattartás, arra kíváncsi lennék, hogy te, ahogy így a szakmádból most, meg hát a gyerekkorod óta tartó állatok iránti érdeklődésből szerzett tapasztalatok is, mit mondatnak veled, hogy Magyarországon hogy áll a felelős állattartás kérdése, fejlődőben van, áll a dolog, van mit tanulniuk még a gazdáknak?
3: Mert a németek azt mondják, hogy jájn, tehát igenis nem is egyértelműen, nagyon megváltozott az állattartási szokásrendszer itt Magyarországon. Mindenki, akinek van akár kisállata, akár negyállata, ugye többségben már házi kedvencként, pláne családtagként gondolunk rájuk, és ez szerint szeretnénk nekik kiváló ellátást és tökéletes körülményeket teremteni. Azt, hogy ezt a tökéletes körülményt és kiváló ellátást hogyan valósítja meg a gazdi, ebben viszont sajnos egy picit ellenünk dolgozik az interneten elérhető információ cunami, és akkor abban vannak tényleg jó tanácsok is, viszont csillapítatlanul jönnek át a bolondságok, és akkor abból elő tud fordulni néhány baj, amivel aztán állatorvos meg fiziós rehab lesz a történet vége, de sokkal jobban odafigyelnek az emberek az állataikra, tehát a házi kedvencként, sportásként tartott állatokra. Most nem megyek bele a haszonállat részbe, de hát ott meg a jogszabályi előírások kötelezik az állattartókat a megfelelő állatjóléti és egészségügyi feltételek betartására, de igen, igény, a gazdiknál az igény az egészségre, a színvonalas ellátásra, és tényleg, hogy mint családtag annyira pontos ellátást kapjon, és annyira magas színvonalú ellátást kapjon az állatuk, az ám már általánosan elterjedt itt Magyarországon, és most már hát talán mondhatom, hogy szinte minden állatorvos ismeri, hogy létezik az a szakma, hogy állatfizioterapeuta, és hogy tovább lehet utalni, referálni lehet megfelelő körzetükben dolgozó fizioterapeutákhoz a paciens, nem csak pihenjünk, azt kapjon fájdalmat, csillapítót, aztán jó napot, jöjjön vissza 2 hét múlva kontrollra. Tehát most már így a sebészeknek is sokkal könnyebb a dolguk, mert így, hogyha eljönnek egy műtét után rehabilitációra a paciensükkel, sokkal biztosabb, hogy ez a műtét az eléri a célját, és eredményes lesz a felépülés.
2: Záró kérdésem, hogy ugye, mint az interjú elején is említettem, hogy a Medgyesserdei Menedék által feltett videóban láttam, hogy milyen szeretettel, hozzáértéssel kezeled az állatokat, hogy kerültél kapcsolatba az alapítvánnyal?
3: A Medgyesserdei Társaságot úgy ismertem meg a legelején, hogy olyan kutyák jöttek hozzám páron, akik onnan lettek örökbefogadva, és aztán pedig körülbelül másfél évvel ezelőtt, amikor került hozzájuk, vagy hirtelen több bénult befogadottjuk lett, akkor az ideiglenes befogadó hozta el először az egyik ilyen tacskót, és azóta már egyre több gerinc problémás paciensük jön hozzám, vagy egyszerűen csak konzultációra, úgyhogy így már rendszeres látogatóim a Medgyesserde is kutyák, vagy megbeszéljük, hogy menjek én ki, aztán végignézek többet. Szerintem ami miatt én felkeltettem a te figyelmedet, az egyik törött lábú lovuknak a kezelési sora volt, és ő hozzá kimentem párszor kezelni, hogy talpra állítjuk.

0: Zárjuk a mai beszélgetést Lukácsi Fanni állatfizioterapeutával, szakemberrel, prevenciós jó tanácsokkal is készülünk.
1: Hát nagyon érdekes volt ez a beszélgetés, remélem a hallgatók is így érezték, mint ahogy én is, és nagyon jól éreztem magam ebbe a bőfélórás interjúban. Nagyon szépen köszönöm ezeket az információkat, érdekes dolgokat, tanácsokat, és hát további ilyen és még több sikeres kezeléseket, meg segítségadást az állatoknak. Köszönöm szépen az interjút, Fanni.
2: Nagyon szívesen, még ha megengedsz egy kis promózást a szakmának.
1: Hogyne.
2: Ezt a Tacskó Tenyésztő Egyesület találta ki, és szerintem zseniális ötlet. Időnként csinálnak egy kampányt rá, de nem csak a tacskókra vonatkozik. A kampány az úgy szólt, hogy mindenki, minden gazdi keresse meg a környéken lévő legközelebb dolgozó szimpatikus fizioterapeutát, és vigye el a kutyáját egy állapotfelmérésre. Egy teljesen általános, sima, kötelezettség nélküli állapotfelmérésre, mert biztos, hogy a képzett fizioterapeuta fog olyan problémát találni, amivel érdemes elkezdeni foglalkozni, már csak némi tartás, technológiai módosításokkal, meg odafigyelésekkel. A tacskók esetében pedig úgy bővült ez a javaslat, hogy nem csak állapotfelmérés, hanem mivel várhatóan az élettartamuk során nagy eséllyel lesz gerinc problémájuk, ezért rögtön egy 3-4-5 alkalmat, ilyen foglalkozást, rekreációs jelleggel végezzenek is el a tacskósok a közeli fiziósnál, hogy amikor beüt a baj, akkor ne teljes zavarodottságba, fájdalmak között lebénulva műtét után kelljen egy tök idegen helyre, egy tök idegen ember kezébe, teljesen idegen feladatoknak és kéréseknek eleget tenni a kutyának, hanem már ismerős helyre menjen, ismerős emberhez, ahol tudja, hogy jó hangulat van, játék van, mozgás van, és sokkal jobban fogja érezni magát egy óra múlva, amikor kijön onnan. Vannak ilyen pacienseim, akik ilyen tacskóprevenciós programból végül sajnos 1-2-3 év után csak benyaltak egy porckorongsérvet és egy gerincműtétet, hát ők fényévekkel gyorsabban épültek föl, mint azok, akik először láttak fiziósta műtét után életükben.
1: Akkor Lukácsi Fannit Kővágóörsön találhatják meg, de valamennyire kiegyenlítetten találhatók az országban állatfizioterapeuták?
2: Igen, és azt hiszem az Ebfizió nevű csoportban, Facebook csoportban lehet találni egy listát, hogy ki hol dolgozik, meg a Vetrehab nevű szervezetnél, aki a képzést végzi, ők is nyilván tartanak egy listát, hogy ki hol dolgozik, és akkor onnan lehet választani, hogy ki az, aki elérhető, és tényleg javaslom egy, főleg az idősebbeknek, vagy főleg azoknak, akik időnként egy picit három lábon ugrálnak, picit sántikálnak, picit néha van rosszabb napjuk, hogy akkor egy állapotfelmérős, fiziós foglalkozásra ugorjanak be, és akkor már elindul a program meg a javulás.
1: Köszönöm szépen az interjút.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
3: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
0: Ennyi volt mai Egészség magazin című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
3: Ez volt az Egészség és életmód. A Körmend FM egészségtudatos magazinja. Legközelebb is várja önöket az Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes koranyári idő lesz. Hamarosan Kárpátalján találkozhat Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij. Lemondott a központi nyomozó főügyészség vezetője az aranykonvoj nyomozás miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője Fürth Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Egyeztetnek az önkormányzatokkal a szolidaritási adó mértékéről, melyet csökkenteni szeretnének, közölte a kormányfő. Magyar Péter elnézést kért azoktól a település vezetőktől, így a győri polgármestertől, akikkel még nem tudtak leülni. Hozzátette, van különbség az önkormányzatok között. Budapestet például különösen hátrányosan érintették az elvonások. A kórházak hűtési és légtechnikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Eszerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területek csak kevesebb, mint felében van megfelelő hűtés. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetnek majd reklámplakátok. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Duna hídügyét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni. Közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Hozzátette, hogy a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét és a műszaki tartalmat is felülvizsgálják. Pénteken megkezdik a Budapest-Pécs fővonal Rétszilas és Dombóvár közötti karbantartásának második ütemét. Emiatt június 23-áig Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek. A pécsi és a kaposvári Intercity helyett továbbra is buszokkal szállítják az utasokat Sárbogárt és Dombóvár között.
0: Időjárás jelentés.
1: Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar, azért sok felé élénk lesz. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes koranyári idő várható. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Megnyílt az ünnepi könyvhét és gyermekkönyvfesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem születtek meg a vállalt gyermekek. Így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője, Fürth Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetne majd reklámplakát. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy bárki meg akarná szüntetni az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit megbeszélést folytatott az egyházi iskola fenntartók képviselőivel. A találkozón szó volt a pedagógus értékelésről, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról. A tárcavezető hangsúlyozta, mindennek a méltányosság szempontjait figyelembe véve kell történnie. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. David Szalai magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Az író magyarul Test címmel megjelent regénye tavaly a legrangosabb brit irodalmi elismerést, a Booker-díjat nyerte el. A fővárosban és több vidéki városban vasárnapig író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel és zenével várják az érdeklődőket.
0: Időjárás jelentés.
1: Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Alszik a város, még ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe. Ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt. Mi írjuk meg a történetünket, hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

0: Hazai Turmix. Naponta 2-60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Vezet a fény, de közben egy árnyék álmokat vetít elém, és vágyakat kódol belém.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ismét jótékonysági főzést rendeznek Körmenden. Jégesővel és heves csapadékkal vonult át a vihar. 56-an tettek esküt a hivatalos mentőcsapatnál, a Hunornál. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kerti bútorokat vásárolna a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ a szombati főzőverseny bevételéből. A hagyományos jótékonysági eseményt ismét az Alterába Kft. Hívta életre az Ökocentrum területén. A rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést, tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
2: Most úgy döntöttünk, hogy kimondottan Körmendről szól, hiszen a Szociális Szolgáltató és Információs Központ részé szeretnénk eszközbeszerzéshez hozzájárulni, és bízom benne, hogy erre is sokan el fognak jönni. Azt gondolom, hogy 12:30-tól már lehet jönni. Érdemes időben ellátogatni a rendezvényre, nem más miatt, csak amiatt, hogy ugye az az 50 adag, hogyha sokan meglebbentik a részvételüket, akkor azért pillanatok alatt el tud fogyni. Örülnék, hogyha esetleg, ha más nem, legalább a fogyasztással hozzájárulnának majd június 13-án a kedves körmendiek.
1: Jelentős mennyiségű csapadékot, erős szelet és jégesőt hozott a szerda esti vihar Vasvár megye több településére. A legnagyobb intenzitással a körmendi járás és az Őrség térségét érintette az ivatarzóna. A beszámolók szerint Körmenden nagy mennyiségű jég is hullott az eső mellett. A helyi felvételeken az látható, hogy a jég rövid idő alatt fehérré változtatta az utcákat, míg a nagy mennyiségű csapadék vízfolyamokat alakított ki a város egyes részein. A körmendi járás több településéről is érkeztek jelzések a jégesőről, így Kondorfáról, Apát István falváról, Csörötnekről, Ispánkról, Magyarszecsődről, Rátótról és Egyházashollósról is. A legtöbb helyen borsó nagyságú jégszemekről számoltak be a lakosok. Célegyenesbe került a Vasvári Ambrus Fanni könyve. A Megémésztő tűz című romantikus regény közösségi finanszírozás segítségével születhetett meg a Gyémánt kiadó gondozásában. A szerző kiadója meghívására az ünnepi könyvhét keretében dedikálja a regényt. A kötet a 19. századi Vasvár megye világába, a Vasvára és Oszkóba vezeti az olvasót, és két nemesi család a szőlősiek és a szentkútiak sorsát követi, a valóság és a fikció határán egyensúlyozva. Írása a romantikus regények műfajába sorolható, nyilatkozta a szerző Ambrus Fanni.
3: A regény az a történelmi romantikus műfajába tartozik, ez azt jelenti, hogy a 21. században íródott, viszont egy régi korban játszódik, és történelmileg hiteles tényeket sorakoztat fel. Sokan, akik történelmi romantikus regényt írnak, azok figyelnek arra, hogy történelmi szereplők is megjelenjenek, vagy valós helyszínekkel játszódik. Ez az én regényemben is így van. Hát a keresztmetszetét valahogy úgy lehetne, vagy ilyen címszavakba elmondani, hogy vannak ilyen különböző toposzok, amik jellemzőek a könyvekre. Ez a barátságból szerelmesek toposzra épül. Remélem egyébként, ahogy meg van valósítva, azt egyedinek fogják érezni az olvasók.
1: Nyárköszöntő rendezvénnyel, kulturális programokkal és hagyományos búcsúval várja az érdeklődőket június 14-ig Ivánc. A program sorozatnak a település sportpályája és temploma ad otthont. A közösség templomában lép fel Eperjes Károly, aki az Igazat mondne csak a valódi című szállításban a 20. századi magyar líra kiemelkedő alkotóinak műveiből ad elő. Az esten közreműködik Négyesi Katalin. A hétvége a település hagyományos búcsújával zárul. Az ünnepi szentmisét követően vidámparki játékok, körhinták és egyéb szórakoztató programok várják a látogatókat. A sportpályán megrendezik a helyi közösség egyik hagyományos eseményét, a Nősök Nőtlenek labdarúgó mérkőzést is. A búcsú esti bállal zárul, ahol a zenéről Sipos László gondoskodik. 56-an tettek esküt Magyarország hivatalos mentőcsapatánál, a Hunornál. A Katasztrófavédelem Központi Mentő Szervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón, a katasztrófavédelmi kiképző és raktárbázison, tájékoztatotta az MTI. A Hunor Mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata. Újra megrendezik a Szegedi Papucs napját. Papucsvásár kiállítás, papucshímző bemutató, néptánc előadás és gyermekeknek szóló kreatív foglalkozás is várja az érdeklődők,

0: A Milano Today városi hírpoltár beszámolója szerint a Scala régi bérletes közönsége, amely évtizedek óta az emeleti helyeket foglalja el, a bérletesek kizárása ellen egy mindenki számára elérhető színházért tüntetett az akcióval.
1: Sporthírek.
0: A magyar férfi kézilabda válogatott nem kapott szabadkártyát a januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A két helyre 13 jelentkezés érkezett, végül Törökország és Szaúd-Arábia válogatottja vehet részt szabadkártyával a világbajnokságon.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma az ország nagy részén túlnyúlóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, az északnyugati szél több felé élénk, néhol erős lesz, délután 21-26 fok közé melegszik a levegő.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM.
2: Ebben az órában is rád

0: Görmend FM. Görmend FM. A görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Ez nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt.

Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, megtanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon.

0: Mi magyarok.
1: Amerikai álom, Galamb József. Csodálatos pályát futott be ez az 1881-ben hétgyerekes parasztcsaládban született mérnök feltaláló. Apja korai halála miatt tanulmányait bátyja támogatta. Szülővárosában, Makón, majd Szegeden és Budapesten képezte magát. Az állami felsőipari iskolában kiemelkedő tudású tanároktól szerezhette meg műszaki műveltségét. 1901-ben Pólában a haditengerészetnél volt katona, ahol Horthy Miklós is felfigyelt a tehetséges fiatalemberre. Leszerelése után megkapta a Magyar Automobil RT 300 koronás ösztöndíját, amelyből Németországban autó- és hajógyárakban tanult és dolgozott. Amikor megtudta, hogy 1904-ben St. Louisban autóvilágkiállítás lesz, kivándorolt Amerikába. 1905-ben Detroitban Henry Ford ajánlott Galamb Józsefnek műszaki rajzolói állást, de hamarosan a gyár főmérnöke lett. Túlnyomó részt az ő tervei alapján készült a híres T-modell, a világ első futószalagon gyártott autója. 20 év alatt több mint 15 milliót adtak el belőle, még napjainkban is számon tartanak belőle 100 000 működő darabot. Az ő találmánya a bolygóműves sebességváltó és a levehető hengerfejű motor. Galamb József tervezte a ma is használt Ford emblémát. Főnöke annyira elégedett volt vele, hogy 75 000 dollár volt a fizetése. Annyi, mint az amerikai elnöknek.
0: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Non-Profit Kft. Készítette.

meg a magyart. Jó kedvel, bőséggel, nyújts felé a védőkart, a küzd ellenséggel.

majd a bűneink mind gyújt harap kebletben, s elsüjt át villámaid törgő fellegetben. Hányszor támadtam, fiam, szép hazám kebletre, s lettél magzatod miatt

99.8 Görmend FM. Talk to me in words. I can lose myself in

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vonatpótló buszok közlekednek Körmend és Szentgotthárd között. Zenés irodalmi előadással idézik meg Petőfi Sándor úti naplóját Nádasdom. Negyedik alkalommal lesz Rádóczi Vágtak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vonatpótló buszok közlekednek Körmend és Szentgotthárd között június 20-án pályakarbantartási munkák miatt, írta a közleményében a Gyesev. Szombathelyi és Körmend állomások között egyes vonatok menetrendje is módosul, hívta fel a vasúttársaság a figyelmet. A változásokról a Gyesev honlapján és az állomási pénztáraknál tájékozódhatnak az utasok. Körmendi alkotók is részt vesznek a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon kiállításán. A 25. Nemzetközi Magyar Fotószalont kedden nyitották meg a Pécsi Tudomány Egyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontjában a körmendi 3FK Fotóklub vezetőjének, Fekete Tamás fotóművésznek a közreműködésével, aki egyúttal a Fotóművészek Világszövetsége Pannó régiójának alelnöke is. A tárlaton a díjazott és válogatott fotográfiák szerepelnek a hazai és határon túli alkotók munkáiból. A kiállítók között több körmendi alkotó is bemutatkozik, köztük Fekete Tamás, valamint Jámbor Tamás és Károly Barnabás. Zenés irodalmi előadás keretében mutatják be Petőfi Sándor úti napló részleteire és verseire épülő produkciót szombaton a Nádasdi Közösségi Széntér kultúrpalotájában a Petőfi Kulturális Program részeként. A Változó Szerencse Szekéren című előadás nem hagyományos koncertként, hanem koncertszínházi formában valósul meg, ahol az irodalmi szövegek és a magyar népzene, valamint a világzene elemei fonódnak össze. Az előadás célja, hogy új kortárs formában közelítse meg Petőfi Sándor életművét, ötvözve az irodalmat és a zenei hagyományokat. Negyedik alkalommal rendezik meg a Rádóczi Vágtát paraszt olimpiával színesítve szombaton délután Egyházas Rádócon. A Vágtát az Egyházas Rádóczi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület szervezi, az eseményt családi programokkal is színesítik, mondta el Kovácsné, Bazsó Katalin elnök.
2: Előtte májusvágy kitáncolunk, az lesz a bemelegítés, és akkor nem ennek a távok, akkor lesz egy paraszt olimpia is. Közben egy

0: szeretettel várunk, ha futni akar, vagy ha csak szurkolni, akkor is.
1: A közönség is támogathatja adományokkal a beteg kisfiút a körmendi birkózó gálán. Birkózó gálát rendez a KV Birkózó Esse Körmend szombaton a Dr. Kristóf László sportcsarnokban. A sportesemény 10 órakor kezdődik. A közönség is támogathatja adományokkal a beteg kisfiút a gálán, nyilatkozta Bartók Zsolt vezetőedző egyesületi elnök.
2: 60 kezdő birkózó megjelenik eddigi nevezések alapján. Teljes mértékben ingyenes a belépő, illetve egy adományozó büfét is fel fogunk állítani. A helyi vállalkozások, illetve a környékbeli vállalkozások adományán. Ilyen adományozó büfének hívom inkább, mert élelmiszereket ajánlottak fel, és ennek függvényében az adományok, hogy adnak egy adományt, akkor viszont mi adunk süteményt, pizzát, kebabot, pont ami ott van, de üdítőt is ugyanúgy. Ezzel szeretném még segíteni Somának a gyógyulását. Ha valaki támogatni szeretné a Soma gyógyulását, azt a Facebook oldalunkon, a Rámegy a Körmend birkózás oldalra, ott fel van tüntetve az édesanyja számlaszáma, illetve a mi számlaszámunk, ahova Soma, a közlemény rovatba beírva, hogy Soma tudja támogatni Somát.
1: A kórházi klímaberendezéseinek azonnali javítására és karbantartására 3,4 milliárd forintnyi rendkívüli forrást biztosítanak a szerdai kormányülésen született döntés értelmében, derül ki a miniszterelnök Facebook bejegyzéséből. Magyar Péter arról is ír, hogy megszüntetik a kriptovaluták kriminalizálását, illetve határoztak a Mohácsi Duna 700 milliárd forinttal túlárazott építésének ügyében. Kitér rá, hogy megtárgyalták a rövidesen bevezetendő vagyonadó szabályozás első tervezetét. Magyar Péter végül beszámol róla, hogy a közintézményekből eltávolítják az úgynevezett nemzeti hitvallást. Embereken tesztelték a Life Bioscience és sejteket megfiatalító génterápiás kezelését, írja a Nature.com. A tudományos portál cikke szerint a mérföldkőnek számító klinikai vizsgálat első résztvevője olyan sejtprogramozási kezelésben részesült, amely

0: Lánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méter magas tornyát. A pápa hálát adott mindazoknak, akik közreműködtek a templom építésében, amely egyben kövekből, színekből és fényekből készült, ékes szólókatekézés is.
1: Sporthírek.
0: Szombaton és vasárnap Török Bálinton rendezik az első Keleti Ágnes emlékversenyt, amelyen csaknem 450 ritmikus gimnasztikázó vesz részt. Az eseményen a sportág egyik legnagyobb hazai csapatversenye lesz, ugyanis 116 együttes kéziszer csapat és csoport indul összesen 446 versenyzővel.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma az ország nagy részén túlnyúlóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, az északnyugati szél több felé élénk, néhol erős lesz, délután 21-26 fok közé melegszik a levegő.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstöltáruk, véres és májas hurka, kolbászfelvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
2: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3 per C alatt.
3: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Tudta, hogy egy jó homlokzatszigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
1: Buongiorno signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
2: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
1: Ciao, ciao bella!
3: Reklámot hallottak.
4: 99.8.
3: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Ismét jótékonysági főzést rendeznek Görmenden. Jégesővel és heves csapadékkal vonult át a vihar. 56-an tettek esküt a hivatalos mentőcsapatnál, a Hunornál. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kerti bútorokat vásárolna a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ a szombati főzőverseny bevételéből. A hagyományos jótékonysági eseményt ismét az Alterába Kft. Hívta életre az Ökocentrum területén. A rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést, tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
6: Most úgy döntöttünk, hogy kimondottan Körmendről szól, hiszen a Szociális Szolgáltató és Információs Központ része szeretnénk eszközbeszerzéshez hozzájárulni, és bízom benne, hogy erre is sokan el fognak jönni. Azt gondolom, hogy 12:30-tól már lehet jönni. Érdemes időben ellátogatni a rendezvényre, nem más miatt, csak amiatt, hogy ugye az az 50 adag, hogyha sokan meglebbentik a részvételüket, akkor azért pillanatok alatt el tud fogyni. Örülnék, hogyha esetleg, ha más nem, legalább a fogyasztással hozzájárulnának majd június 13-án a kedves körmendiek.
5: Jelentős mennyiségű csapadékot, erős szelet és jégesőt hozott a szerda esti vihar Vasvár megye több településére. A legnagyobb intenzitással a Körmendi járás és az Őrség térségét érintette az ivatarzóna. A beszámolók szerint Körmenden nagy mennyiségű jég is hullott az eső mellett. A helyi felvételeken az látható, hogy a jég rövid idő alatt fehérré változtatta az utcákat, míg a nagy mennyiségű csapadék vízfolyamokat alakított ki a város egyes részein. A körmendi járás több településéről is érkeztek jelzések a jégesőről, így Kondorfáról, Apát István falváról, Csörötnekről, Ispánkról, Magyarszecsődről, Rátótról és Egyházas Hollósról is. A legtöbb helyen borsó nagyságú jégszemekről számoltak be a lakosok. Célegyenesbe került a Vasvári Ambrus Fanni könyve. A Megémésztő tűz című romantikus regény közösségi finanszírozás segítségével születhetett meg a Gyémánt kiadó gondozásában. A szerző kiadója meghívására az ünnepi könyvhét keretében dedikálja a regényt. A kötet a 19. századi Vasvár megye világába, Vasvára és Oszkóba vezeti az olvasót, és két nemesi család a szőlősiek és a szentkútiak sorsát követi, a valóság és a fikció határán egyensúlyozva. Írása a romantikus regények műfajába sorolható, nyilatkozta a szerző Ambrus Fanni.
7: A regény az a történelmi romantikus műfajába tartozik, ez azt jelenti, hogy a 21. században íródott, viszont egy régi korban játszódik, és történelmileg hiteles tényeket sorakoztat fel. Sokan, akik történelmi romantikus regényt írnak, azok figyelnek arra, hogy történelmi szereplők is megjelenjenek, vagy valós helyszínekkel játszódik. Ez az én regényemben is így van. Hát a keresztmetszetét valahogy úgy lehetne, vagy ilyen címszavakba elmondani, hogy vannak ilyen különböző toposzok, amik jellemzőek a könyvekre. Ez a barátságból szerelmesek toposzra épül. Remélem egyébként, ahogy meg van valósítva, azt egyedinek fogják érezni az olvasók.
5: Nyárköszöntő rendezvénnyel, kulturális programokkal és hagyományos búcsúval várja az érdeklődőket június 14-ig Ivánc. A program sorozatnak a település sportpályája és temploma ad otthont. A közösség templomában lép fel Eperjes Károly, aki az Igazat mond ne csak a valódi című szállításban a 20. századi magyar líra kiemelkedő alkotóinak műveiből ad elő. Az esten közreműködik Négyesi Katalin. A hétvége a település hagyományos búcsújával zárul. Az ünnepi szentmisét követően vidámparki játékok, körhinták és egyéb szórakoztató programok várják a látogatókat. A sportpályán megrendezik a helyi közösség egyik hagyományos eseményét, a Nősök nőtlenek labdarúgó mérkőzést is. A búcsú esti bállal zárul, ahol a zenéről Sipos László gondoskodik. 56-an tettek esküt Magyarország hivatalos mentőcsapatánál, a Hunornál. A Katasztrófavédelem Központi Mentő Szervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón, a katasztrófavédelmi kiképző és raktárbázison, tájékoztatotta az MTI. A Hunor mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata. Újra megrendezik a Szegedi Papucs napját. Papucsvásár kiállítás, papucshímző bemutató, néptánc előadás és gyermekeknek szóló kreatív foglalkozás is várja az érdeklődőket a Szegedi Papucs napján, amelyet szombaton rendeznek a Szegedi Dum látogatóközpontban és a Szent Györgyi Albert Agórában. Egyben jubileumot is ünnepelnek, hiszen 10 évvel ezelőtt indult el az a tudatos örökségvédelmi munka, amelynek köszönhetően a Szegedi Papucs ma már egyre több ember lábán jelenik újra meg, hagyományos és újra gondolt formában. A milánói Scala közönsége az emeletről ledobált szórólapokkal tiltakozott a jegyárak emelés ellen a Carmen premierjén. Az előre meghirdetett tiltakozó megmozdulás a bemutató kezdete előtt zajlott le. A Milano Today városi hír

0: felé élénk, néhol erős lesz. Délután 21-26 fok közé melegszik a levegő.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jó árdiszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Minden.

0: But the rap, no doubt. Yeah. Play on, play it. Play on, play it. Play on, play on, play on, play on. Cause I like it. No biggity, no doubt. Yeah.
1: Black Street Productions.
0: We out, ride. We out, we out.
2: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
3: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd. Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
5: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
4: Ciao, ciao bella!
6: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
7: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek, csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Reklámot hallottak.
8: 99.8.
2: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
9: Vonatpótló buszok közlekednek Körmend és Szentgotthárd között. Zenés irodalmi előadással idézik meg Petőfi Sándor úti naplóját Nádasdom. Negyedik alkalommal lesz Rádóczi Vágtak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vonatpótló buszok közlekednek Körmend és Szentgotthárd között június 20-án pályakarbantartási munkák miatt, írta a közleményében a Gyesev. Szombathelyi és Körmend állomások között egyes vonatok menetrendje is módosul, hívta fel a vasúttársaság a figyelmet. A változásokról a Gyesev honlapján és az állomási pénztáraknál tájékozódhatnak az utasok. Körmendi alkotók is részt vesznek a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon kiállításán. A 25. Nemzetközi Magyar Fotószalont kedden nyitották meg a Pécsi Tudomány Egyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontjában a Körmendi 3FK Fotóklub vezetőjének, Fekete Tamás fotóművésznek a közreműködésével, aki egyúttal a Fotóművészek Világszövetsége panorégiójának alelnöke is. A tárlaton a díjazott és válogatott fotográfiák szerepelnek a hazai és határon túli alkotók munkáiból. A kiállítók között több körmendi alkotó is bemutatkozik, köztük Fekete Tamás, valamint Jámbor Tamás és Károly Barnabás. Zenés irodalmi előadás keretében mutatják be Petőfi Sándor úti napló részleteire és verseire épülő produkciót szombaton a Nádasdi Közösségi Széntér kultúrpalotájában a Petőfi Kulturális Program részeként. A Változó Szerencse Szekéren című előadás nem hagyományos koncertként, hanem koncertszínházi formában valósul meg, ahol az irodalmi szövegek és a magyar népzene, valamint a világzene elemei fonódnak össze. Az előadás célja, hogy új kortárs formában közelítse meg Petőfi Sándor életművét, ötvözve az irodalmat és a zenei hagyományokat. Negyedik alkalommal rendezik meg a Rádóczi Vágtát parasztolimpiával színesítve szombaton délután Egyházas Rádócon. A Vágtát az Egyházas Rádóczi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület szervezi, az eseményt családi programokkal is színesítik, mondta el Kovácsné, Bazsó Katalin elnök.
1: Előtte májusfát kitáncolunk, az lesz a bemelegítés, és akkor nem ennek a távok, akkor lesz egy parasztolimpia is. Közben a

0: szeretettel várunk, ha futni akar, vagy ha csak szurkolni, akkor is.
1: A közönség is támogathatja adományokkal a beteg kisfiút a körmendi birkózó gálán. Birkózó gálát rendez a KV Birkózó Esze Körmend szombaton a Dr. Kristóf László sportcsarnokban. A sportesemény 10 órakor kezdődik. A közönség is támogathatja adományokkal a beteg kisfiút a gálán, nyilatkozta Bartók Zsolt vezetőedző egyesületi elnök.
2: 60 kezdő birkózó megjelenik eddigi nevezések alapján. Teljes mértékben ingyenes a belépő, illetve egy adományozó büfét is fel fogunk állítani. A helyi vállalkozások, illetve a környékbeli, körmet környékbeli vállalkozások adományán. Ilyen adományozó büfének hívom inkább, mert élelmiszereket ajánlottak fel, és ennek függvényében az adományok, hogy adnak egy adományt, akkor viszont mi adunk süteményt, pizzát, kebabot, pont ami ott van, de üdítőt is ugyanúgy. Ezzel szeretném még segíteni Somának a gyógyulását. Ha valaki támogatni szeretné a Soma gyógyulását, azt a Facebook oldalunkon, rámegy a Körmend birkózás oldalra, ott fel van tüntetve az édesanyja, a édesanyja számlaszáma, illetve a mi számlaszámunk, ahova Soma, a közlemény rovatba beírva, hogy Soma tudja támogatni Somát.
1: A kórházi klímaberendezéseinek azonnali javítására és karbantartására 3,4 milliárd forintnyi rendkívüli forrást biztosítanak a szerdai kormányülésen született döntés értelmében, derül ki a miniszterelnök Facebook bejegyzéséből. Magyar Péter arról is ír, hogy megszüntetik a kriptovaluták kriminalizálását, illetve határoztak a Mohácsi Duna 700 milliárd forinttal túlárazott építésének ügyében. Kitér rá, hogy megtárgyalták a rövidesen bevezetendő vagyonadó szabályozás első tervezetét. Magyar Péter végül beszámol róla, hogy a közintézményekből eltávolítják az úgynevezett nemzeti hitvallást. Embereken tesztelték a Life Bioscience és sejteket megfiatalító génterápiás kezelését, írja Nature.com. A tudományos portál cikke szerint a mérföldkőnek számító klinikai vizsgálat első résztvevője olyan sejtprogramozási kezelésben részesült, amelynek célja a szemkárosodott sejteinek megújítása. A vizsgálaton egy olyan innovatív technológiát tesztelnek, amely 3 gén aktiválásával részlegesen újra programoz öreg sejteket, hogy azok fiatal őssejtszerű állapotban térjenek vissza. 14. Leópápa felavatta a Sagrada Familia Bazilika legmagasabb Jézus Krisztusról elnevezett tornyát Barcelonában. A katolikus egyházfő Antoni Gaudí építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méter magas tornyát. A pápa hálát adott mindazoknak, akik közreműködtek a templom építésében, amely egyben kövekből, színekből és fényekből készült, ékes szóló katekézis is.
3: Sporthírek.
1: Szombaton és vasárnap Török Bálinton rendezik az első keleti Ágnes emlékversenyt, amelyen csaknem 450 ritmikus gimnasztikát.

Úgy tűnik, újabb sztárcsemete készül belépni a zenei világba. Robbie Williams szerint 13 éves lánya Teddy komoly tehetséggel rendelkezik már most. Az énekes úgy fogalmazott, gyönyörű hangja van, ráadásul dalokat is könnyedén ír, szóval minden adott lehet egy jövőbeli karrierhez. A büszke apuka egyelőre nem sietett semmit, tudatosan szeretné kivárni a megfelelő pillanatot, hogy lánya felkészülten léphessen a reflektorfénybe. Robbie szerint fontos, hogy ne túl korán érje a siker, mert az könnyen visszaüthet. A család egyébként is igyekszik óvni a gyerek magánéletét, így Teddy egyelőre inkább a háttérben bontogatja a szárnyait. Nem úgy édesapja, aki nemrég vadonatúj koronggal jelentkezett.

0: Jude Law és a Carson Coma közösen egy perccel fél tíz előtt, ez a Körmend FM. Úgy tűnik, hogy nagyon kellemes időjárásban lesz részünk a hétvégén, legalábbis nyáriasabbra fordul most időjárásunk átmenetileg, mert hogy pénteken lesz majd némi visszaesés, viszont a jövő hét második fele már kánikulával telhet, hogy mit mutatnak pontosan a modellek, mire készülhetünk, főleg most hétvégén. Ezt rövidesen eláruljuk. Péntek van, úgyhogy hamarosan tárcsázzuk Pétervári Tibort, a Hungaromet helyi észlelőjét.
1: Közlekedési információk.
0: Érdemes elkerülni ma is az M1-est, két balesetben 8 ember vesztette életét hajnalban Győr közelében. A Hegyeshalom irányába vezető oldalon még mindig teljes pályás lezárás van érvényben. Győr-Szent Ivánnál leterelik az autópályáról a forgalmat. A baleset sorozat azzal kezdődött, hogy egy tergépkocsi munkagépnek ütközött hajnalban, majd kigyulladt, a sofőr a helyszínen életét vesztette. Nem sokkal később ugyanitt egy kis busz rohant bele a tergépkocsiba. A furgonban 9-en utaztak, közülük 7-en azonnal meghaltak. Tart még mindig a helyszínen, és teljesen le van zárva az M1-es Győrnél. Érdemes a 8-as számú főút felé elindulni, ha Budapestre tartanak.
1: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította. Mindjárt folytatjuk.
2: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gángó Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gángó Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
3: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
4: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
5: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: 99.8, ráthangolva ez a Körmend FM pénteken, amikor a hétvégi időjárás előrejelzést fogjuk részletezni, és hát természetesen előre tekintünk már a jövő hétre is. Ebben ezúttal is Pétervári Tibor, a Hungaromet vasi észlelője lesz a segítségünkre. Szia! Mennyi csapadék hullott a héten? Mire volt ez elegendő? Lesz-e még utánpótlása? És milyen időben bízhatunk a hétvégén?
1: Megyeszerte volt csapadék, és nagyjából olyan 10 és 20 mm között hullottak a mennyiségek. Bizony jég is volt közötte, hol több, hol kevesebb. De ezeknek az volt a szerencs, hogy ilyen gyorsan áthelyeződő zivataros láncolat volt. Gyakorlatilag egy ilyen zivataros fronttal szerveződött több zivatar, és így ment végig az országon. Tehát ennek a frontnak az elején volt ez a rendszer, mögötte pedig már záporás, illetve csendes eső hullott, de nagyon kellett ez a földeknek. Ugye előtte nap is volt csapadék, itt az állomáson, most így az első 10 nap 32 mm az nem rossz adatnak számít, tehát ez sokat segített a növényeknek.
0: Hol tartunk most egyébként a nagy tavaszi szárazság után, mennyire terítődhetett a talaj, mennyi hiányzik még?
1: Hát általában ilyen 50 mm mutatnak, és a megye az úgy van elosztva, hogy északról délfele csökken a hiány. Az őrségi területeken már nem olyan sok, vagy már lehullott ez az átlag, aminek le lehet. Szalafő, Szentgotthár, Farkas, a 100 mm fölött hullott májusba. Ez egy igen jó csapadék, és hát most is, hogy ezek a délnyugatról érkező rendszerek először azt a területet találják meg, általában ezért is van ott a csapadék többlet, éves szinten is az ország egyik legcsapadékosabb területe egyébként a Vas-megyei őrségi részek, meg ott az alával, Szlovéniával határos részek.
0: Na milyen a folytatás, ebben látsz a csapadékot?
1: Elvileg a szombati napon, péntek szombaton csak szorványosan alakult egy-egy futó zápor, esetlegesen zivatar, de ezt lesz a jellemző, napos, gomoly felhős időszakok váltakoznak, és még azért érezheti hatását a front, mert 25 fok alatt marad majd a maximum. Vasárnap van esély, hogy megközelítjük ezt a hőmérsékletet, a 25 fokot, viszont vasárnap megint, főleg délutántól egyre több lesz majd a felhő és a záporzivatar előfordulásának az esélye növekszik, és ez majd jellemző lesz egyébként a hétfői keddi napra is. És hát ott megint pont a hétfőn a jobbára felhős csapadékos idő miatt visszaesik a hőmérséklet, aztán majd a mostani állás szerint a hét közepére tér vissza a nyári hőmérséklet, tehát a 30 közeli, majd a hét második felébe, illetve hát először a 25 fok körüli értékek. De ott sem lesz zavartalan, azért helyen közel egy-egy zivataros periódus benne van a pakliba. Úgyhogy azért bizakodó vagyok csapadék tekintetében. Hát sajnos ugye a jég az mindig benne van ezekben a helyzetekben.
0: A hétvégén azonban lényegesen kellemesebb hőmérsékleti értékeket mérhetünk akkor, mint például most.
1: Így van, tehát ezek ilyen kellemes értékek lesznek, 20 és 25 fok között, és azért a szél se lesz jellemző. Majd vasárnap, ahogy a front közeledik, ott élékül meg a déli délnyugati szél előtte, egyébként azért mérsékelt lesz, ugye a csütörtöki napon volt a front után, szeles az idő, lecsendesedik.
0: A jövő hét közepén meginduló felmelegedés meddig futhat majd ki szerinted? Lesz-e vajon kánikulai időszak június második felében?
1: Hát egyelőre most a modellek ilyen 20-a körül várnak ilyen napokat, mert az a jövő hét vége. Hát aztán ott még azért bár bizonytalanodik, hogy ez meddig tart ki. Észak-nyugatról ugye közbe-közbe Brit-szigetek, északi tenger, balti tenger irányából érkeznek hidegebb léghullámok, amik aztán visszavetik a hőmérsékletet általában egy-két napra, és akkor van a csapadékos időszak is. De azért mindenképpen én várok ezeket, majd főleg július-augusztusban.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
4: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
5: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstöltáruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
0: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Ismét jótékonysági főzést rendeznek Körmenden. Jégesővel és heves csapadékkal vonult át a vihar. 56-an tettek esküt a hivatalos mentőcsapatnál, a Hunornál. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kerti bútorokat vásárolna a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ a szombati főzőverseny bevételéből. A hagyományos jótékonysági eseményt ismét az Alterába Kft. Hívta életre az Ökocentrum területén. A rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést, tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
7: Most úgy döntöttünk, hogy kimondottan Körmendről szól, hiszen a Szociális Szolgáltató és Információs Központ részére szeretnénk eszközbeszerzéshez hozzájárulni, és bízom benne, hogy erre is sokan el fognak jönni. Azt gondolom, hogy 12:30-tól már lehet jönni. Érdemes időben ellátogatni a rendezvényre, nem más miatt, csak amiatt, hogy ugye az 50 adag, hogyha sokan meglebbentik a részvételüket, akkor azért pillanatok alatt el tud fogyni. Örülnék, hogyha esetleg, ha más nem, legalább a fogyasztással hozzájárulnának majd június 13-án a kedves körmendiek.
6: Jelentős mennyiségű csapadékot, erős szelet és jégesőt hozott a szerda esti vihar Vasvár megye több településére. A legnagyobb intenzitással a Körmendi járás és az Őrség térségét érintette az ivatarzóna. A beszámolók szerint Körmenden nagy mennyiségű jég is hullott az eső mellett. A helyi felvételeken az látható, hogy a jég rövid idő alatt fehérré változtatta az utcákat, míg a nagy mennyiségű csapadék vízfolyamokat alakított ki a város egyes részein. A körmendi járás több településéről is érkeztek jelzések a jégesőről, így Kondorfáról, Apát István falváról, Csörötnekről, Ispánkról, Magyarszecsődről, Rátótról és Egyházashollósról is. A legtöbb helyen borsó nagyságú jégszemekről számoltak be a lakosok. Célegyenesbe került a Vasvári Ambrus Fanni könyve, a Megémésztő tűz című romantikus regény közösségi finanszírozás segítségével születhetett meg a Gyémánt kiadó gondozásában. A szerző kiadója meghívására az ünnepi könyvhét keretében dedikálja a regényt. A kötet a 19. századi Vasvár megye világába, a Vasvára és Oszkóba vezeti az olvasót, és két nemesi család a Szőlősiek és a Szentkútiak sorsát követi, a valóság és a fikció határán egyensúlyozva. Írása a romantikus regények műfajába sorolható, nyilatkozta a szerző Ambrus Fanni.
8: A regény az a történelmi romantikus műfajába tartozik, ez azt jelenti, hogy a 21. században íródott, viszont egy régi korban játszódik, és történelmileg hiteles tényeket sorakoztat fel. Sokan, akik történelmi romantikus regényt írnak, azok figyelnek arra, hogy történelmi szereplők is megjelenjenek, vagy valós helyszínekkel játszódik. Ez az én regényemben is így van. Hát a keresztmetszetét valahogy úgy lehetne, vagy ilyen címszavakba elmondani, hogy vannak ilyen különböző toposzok, amik jellemzőek a könyvekre. Ez a barátságból szerelmesek toposzra épül. Remélem egyébként, ahogy meg van valósítva, azt egyedinek fogják érezni az olvasók.
6: Nyárköszöntő rendezvénnyel, kulturális programokkal és hagyományos búcsúval várja az érdeklődőket június 14-ig Ivánc. A program sorozatnak a település sportpályája és temploma ad otthont. A közösség templomában lép fel Eperjes Károly, aki az Igazat mond ne csak a valódi című szállításban a 20. századi magyar líra kiemelkedő alkotóinak műveiből ad elő. Az esten közreműködik Négyesi Katalin. A hétvége a település hagyományos búcsújával zárul. Az ünnepi szentmisét követően vidámparki játékok, körhinták és egyéb szórakoztató programok várják a látogatókat. A sportpályán megrendezik a helyi közösség egyik hagyományos eseményét, a Nősök nőtlenek labdarúgó mérkőzést is. A búcsúesti bállal zárul, ahol a zenéről Sipos László gondoskodik. 56-an tettek esküt Magyarország hivatalos mentőcsapatánál, a Hunornál. A Katasztrófavédelem Központi Mentő Szervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón, a katasztrófavédelmi kiképző és raktárbázison, tájékoztatotta az MTI. A Hunor Mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata. Újra megrendezik a Szegedi Papucs napját. Papucsvásár kiállítás, papucshímző bemutató, néptánc előadás és gyermekeknek szóló kreatív foglalkozás is várja az érdeklődőket a Szegedi Papucs napján, amelyet szombaton rendeznek a Szegedi Dum látogatóközpontban és a Szent Györgyi Albert Agúrában. Egyben jubileumot is ünnepelnek, hiszen 10 évvel ezelőtt indult el az a tudatos örökségvédelmi munka, amelynek köszönhetően a Szegedi Papucs ma már egyre több ember lábán jelenik újra meg, hagyományos és újra gondolt formában. A Milanói Scala közönsége az emeletről ledobált szórólapokkal tiltakozott a jegyárak emelés ellen a Carmen premierjén. Az előre meghirdetett tiltakozó megmozdulás a bemutató kezdete előtt zajlott le. A Milano Today városi hírriportál beszámolója szerint a Scala régi bérletes közönsége, amely évtizedek óta az emeleti helyeket foglalja el, a bérletesek kizárása ellen egy mindenki számára elérhető színházért tüntetett az akcióval.
3: Sporthírek.
6: A magyar férfi kézilabda válogatott nem kapott szabadkártyát a januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A két helyre 13 jelentkezés érkezett, végül Törökország és Szaúd-Arábia válogatottja vehet részt szabadkártyával a világbajnokságon.
3: Időjárás jelentés.
6: Ma az ország nagy részén túlnyúlóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, az északnyugati szél több felé élénk, néhol erős lesz, délután 21-26 fok közé melegszik a levegő.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Elérkeztünk a mozgás éjszakájához, hiszen ezt ma délután este és éjjel rendezik meg csaknem 90 településen, köztük Körmenden is. Az ingyenes nyárindító sportfesztivál a Szabadidő Sport Esemény Szervezők Országos Szövetségének köszönhető. Antal Ferenc elnöktől kértünk további információkat róla.
1: Több mint 80 helyszínen kerül már idén megrendezésre ez a nyárindító sportfesztivál. 6 romániai magyar ajkú településen is, és az országban is számtalan helyen nagyon jó kis péntek esti program, ahol lehet találkozni barátokkal, ismerősökkel, úgyhogy ezért is gondolom nagyon fontosak ezt a mozgás éjszakája programot. Az országban egyszerre egy időpontban lehet mozogni.
0: Az ingyenes nyárindító sportfesztiválon pazar lesz a sportági kínálat, a futás és a kerékpározás mellett például zumbázni, tollasozni vagy sárkányhajózni is lehet, tudtuk meg Varró Barbarától, a nagy sportág választói vezetőjétől.
2: Közel 90 vidéki helyszín is társult a rendezvénysorozathoz. Fő helyszín az ugye Budapest Hősök tere, nekünk viszont már délben kezdődik a program. Lehetőséget biztosítunk az úszás sportágra is, és a Dagályba várunk minden kedves résztvevőt. Központi helyszín révén én azt gondolom, hogy idén is közel 20 000 látogatóra számítunk, és ami nekünk még külön szívünk csücske, és nagyon-nagyon megmelengeti a szívünket, ugye az a kerekesztékes futam, hiszen most is lesz 20 órakor indulnak a kerekesztékesek, és nagyon várjuk, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez a programhoz is.
0: Az egyik fő helyszín pedig Körmend lesz az országos eseménysorozat keretében. A mozgás éjszakájának helyi programjairól rövidesen hozzuk a részleteket.

0: megbeszéltük a mozgás éjszakájával, hiszen a nyár indító eseményre a körmendieket is várják a mai napon. A kínálatban futás, természetjárás, jóga, kerékpározás és aerobik is szerepel sok más mellett. A helyszín a körmendi várudvar lesz, ahol a különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik majd. Tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
1: Este 6 órától éjfélig meg kell mozgatni Körmenden minimum 800 embert, ami ugye első látásra vagy hallásra magas számnak hallatszik, de jól átgondolva, illetve ismerve a körmendi embereknek és egyesületeknek és civil szervezeteknek az aktivitását, úgy az abszolút realitás lehet. Tavaly, hogyha belefogtunk a kihívás napjához való csatlakozásba is, ugye ez május végéről van szó, és mivel a mozgás éjszakája egy megnyert projektünk, nem akartunk néhány héten belül két ilyen aktív programot betenni, mind az emberek, mind pedig az egyesületek miatt, úgyhogy a mozgás éjszakájára fektetjük most a hangsúlyt. Voltak kötelező elemek és nem kötelező elemek. Nagyjából arról szól a dolog, hogy még a világos részében az estének, tehát a 6 órától mondjuk olyan 8:30-9-ig világos van, addig elindulnak azok a mozgás elemek, hogy futni lehet a várkertben, különböző távokon kerékpározni lehet. Van esetleg a idősebbeknek, vagy a kevésbé aktívan mozgóknak egy ilyen hosszabb természetjáró program, ami szintén a várkert és a Rába partját vonja be, és akkor minden amiket említettem, a várudvarból indul, és oda érkezik. És a várudvar lesz az egésznek a színhelye, a szabadtéri színpad az áll. Ezeken kívül sok embert meg tudjunk mozgatni, és egy kicsit a mozgáson kívül a közösségérzés, meg a buli hangulat is meglegyen. Ezért megkerestünk több olyan egyesületet és klubot, akik oda kitelepülnek. Tehát zene mellett lehetőség lesz mondjuk kickboxolni a várudvaron, a vár dísztermében jógázni a csendesebbeknek, jönnek a zumbások, a szenyor öröm táncosok, a népi táncosok, akik a színpadon táncolva lehet követni őket a nézőtéren. A spinningesek kipakolják a gépeket a várudvarba, és hívtunk DJ-t Budapestről, úgy néz ki, hogy DJ Flower, tehát Voksán Virág jön Körmendre. És a terv az, hogy akkor használjuk ki a kastélynak, a kastély udvarnak az adottságait, hogy akkor a DJ-t azt föltesszük a várnak a teraszára, onnan nyomja a zenét, a színpadon ezek az aktív egyesületeknek a tagjai és aerobikosok jönnek, ott táncolnak a színpadon, mozognak a színpadon, a közönség pedig le tudja követni, akár tánclépésekbe, akár csak mozgással, akár jó hangulattal. Ez egy ilyen kerek, jó hangulatú rendezvény lenne. Én bízom benne, hogy úgy kértem munkatársaimat, hogy mindenki kap egy számozott karkötőt, mert a projekt szempontjából amilyen rendszerben is kell számolni, hogy egy 1000-ig számoztassuk be a karkötőt, és én bízom benne, hogy kevés lesz ez a 1000 karkötő, tehát hogy többen fogunk ezen az estén megjelenni. Úgyhogy várunk mindenkit nagy szeretettel.
0: Lehet egyénileg is csatlakozni?
1: Természetesen.
0: Vagy érdemes regisztrálni valamelyik sportegyesületnél előtte?
1: Aki aktívan részt szeretne venni, akár a kickbox edzésen, akár a spinningen, akár a jogán, sorolhatnám tovább, impulzus is kipakolnak, tehát a crossfit mozgásra is lesz lehetőség. Azoknak érdemes előtte regisztrálni, de szerintem ott a helyszínen is bekapcsolódhatnak nyugodtan. De aki csak kijön oda, nézi ezeket az edzéseket, és a színpadon való mozgásra ott mozgatja magát, az is mozgásnak számít, és csak jól érzi magát. Tehát azért mondom, hogy mindenki választhatja ezt az utat is, vagy azt az utat is, de jól fogja érezni magát, az garantál.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jó árdiszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Kinli termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: És most
3: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: 99.8. Görmend FM. A nap slágere.
1: Friss dance hangzás érkezett Tele Farbentől. Egyik kedvenc DJ-nk a Baby Goodbye című nótával rukkolt elő. Még a tavalyi év végén egy szakítás utáni lezárásról szól ez a dal, mégis lendületes klubokra hangolt köntösben. A rövid, annál pörgősebb feldolgozás könnyen beragadt. Tipikusan az a szerzemény, amit egyből szívesen playlistre tesz az ember. Íme.
2: Baby!

0: Görmend FM. Programajánló.
1: Jó sűrű hétvégénk lesz már, ami a programokat illeti. A mozgás éjszakájáról már beszéltünk, most pedig egy vasárnapi ajánlat, akkor lesz ugyanis a Várkerti Közösségi Piknik hagyományteremtő céllal. A Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület szervezi a Várkert Vibes elnevezésű programot. Ez egy teljesen ingyenes délután lesz, amely a körmendi közösség együttlétének erősítését szolgálja, mondta el dr. Szabó Barna polgármester.
2: Várkerti délutáni piknikre hívtam meg a város lakosságát. Nekem az egyik szívem csücske ez a Várkerten belüli Várkerti tó, körmenti a Koltrábának mondják. Mellette a réten van a platánfa, és ez a rét lenne a helyszín ennek a pikniknek, egy mesés környezet. Könnyű megközelíteni. Mindenki kijön, kihozza a kis pokrócát, aki akar, hoz magával ételt, italt, aki nem hoz magával, lehetősége lesz vásárolni, tehát büfé lesz, akár étel, akár ital szempontból. 2-től este 8 óráig, tehát egy délutáni programról lesz szó. DJ lesz folyamatosan, gyerekek, felnőttek, szinglik, párok, családok, mindenki jó tudja érezni magát. Elkészült a általam szintén sokat forszírozott, nem szökőkút, de csobogó, de szökőkútnak is mondják a Holtrában, tehát aki kijön oda, az azt is meg tudja tekinteni. Nagyon jó, tehát nem csak biológiai hatása van neki, hogy az oxigén termeli. Aki emlékszik rá, egy 6-7 éve még ment, mert annak idején, amikor kislányom még babakocsi is volt, akkor sokat toltam oda ki, mert megnyugtatta annak a csobogó víznek hangja. Biológiai hatásán felül tényleg esztétikailag is jó néz ki, meg az a csobogó hang az egy jó feelinget biztosít az ott sétálóknak, illetve még terve van az is, hogy akkor akik kilátogatnak erre a piknikre, azoknak akár csónakozási lehetőség is van a Várkerti tavon, úgyhogy bízom benne, hogy nagyon sokan leszünk.
1: Sűrűsödnek az események a nyár kezdetén a Balatonnál is, hogyha valaki esetleg a Magyar Tengernél kirándulna a hétvégén, nos, neki is egy ajánlat. Nem csak mostanra, hanem akár az előttünk álló hónapokban is bármikor meg lehet azt az retro kiállítást nézni, ami most fog megnyílni Keszthelyen. Kempingek, diszkók, kertmozik idézik meg a régi balatoni nyarak hangulatát. A Balatoni Múzeumban az a címe a tárlatnak, hogy Balatoni Retro a 60-as évektől a rendszerváltásig repíti majd vissza a látogatókat. A kiállítás egyik különlegessége, hogy a közönség rögtön egy korabeli húszban találja magát, amikor belép a tárlatra, mondta Németh Péter kurátor.
3: Az életünkben számtalan helyen találkozunk a retroval, és úgy gondoltuk, hogy múzeumi szinten is jó lenne ez a témához hozzányúlni. Igyekeztünk tényleg sok mindent beletenni, de természetesen ugye mindenkinek más is, más jelent a balatoni strandulás 40-50-60 évvel ezelőtt. Egy busz belsőbe érkeznek a látogatók, ahol eredeti hagyományos régi buszülésekre lehet majd helyet foglalni, egy kicsit ezt az érzést átvenni, hogy amikor annak idején buszoztunk, akkor milyen érzés volt ezeken az Ikarusz buszokon ülni. Biztos, hogy sok tárgy lesz, ami ismerős lesz, és felcsillan a szem, hogy igen, a gyerekkoromban ezt használtuk.
1: A Balatoni Múzeum nagyszabású tárlatát most szombaton délután adják át a közönségnek, de az anyag egészen jövő tavaszig látható lesz Keszthelyen.

0: these beautiful things that I've
1: got. Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
3: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
4: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
3: Ciao, ciao bella!
5: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
6: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Killy termékek, csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Reklámot hallottak.
7: 99.8.
1: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: Vonatpótló buszok közlekednek Körmend és Szentgotthárd között. Zenés irodalmi előadással idézik meg Petőfi Sándor úti naplóját Nádasdon. Negyedik alkalommal lesz Rádóczi Vágtak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vonatpótló buszok közlekednek Körmend és Szentgotthárd között június 20-án pályakarbantartási munkák miatt, írta a közleményében a Gyesev. Szombathelyi és Körmend állomások között egyes vonatok menetrendje is módosul, hívta fel a vasútársaság a figyelmet. A változásokról a Gyesev honlapján és az állomási pénztáraknál tájékozódhatnak az utasok. Körmendi alkotók is részt vesznek a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon kiállításán. A 25. Nemzetközi Magyar Fotószalont kedden nyitották meg a Pécsi Tudomány Egyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontjában a Körmendi 3FK Fotóklub vezetőjének, Fekete Tamás fotóművésznek a közreműködésével, aki egyúttal a Fotóművészek Világszövetsége panorégiójának alelnöke is. A tárlaton a díjazott és válogatott fotográfiák szerepelnek a hazai és határon túli alkotók munkáiból. A kiállítók között több körmendi alkotó is bemutatkozik, köztük Fekete Tamás, valamint Jámbor Tamás és Károly Barnabás. Zenés irodalmi előadás keretében mutatják be Petőfi Sándor úti napló részleteire és verseire épülő produkciót szombaton a Nádasdi Közösségi Széntér kultúrpalotájában a Petőfi Kulturális Program részeként. A Változó Szerencse Szekéren című előadás nem hagyományos koncertként, hanem koncertszínházi formában valósul meg, ahol az irodalmi szövegek és a magyar népzene, valamint a világzene elemei fonódnak össze. Az előadás célja, hogy új kortárs formában közelítse meg Petőfi Sándor életművét, ötvözve az irodalmat és a zenei hagyományokat. Negyedik alkalommal rendezik meg a Rádóczi Vágtát parasztolimpiával színesítve szombaton délután Egyházas Rádócon. A Vágtát az Egyházas Rádóczi Falu Szépítő és Hagyományőrző Egyesület szervezi, az eseményt családi programokkal is színesítik, mondta el Kovácsné, Bazsó Katalin elnök.
9: Előtte májusvág kitáncolunk, az lesz a bemelegítés, és akkor nem ennek a távok, akkor
7: lesz egy parasztolimpia is. Közben egy

0: szeretettel várunk, ha futni akar, vagy ha csak szurkolni, akkor is.
1: A közönség is támogathatja adományokkal a beteg kisfiút a körmendi birkózó gálán. Birkózó gálát rendez a KV Birkózó Ese Körmend szombaton a Dr. Kristóf László sportcsarnokban. A sportesemény 10 órakor kezdődik. A közönség is támogathatja adományokkal a beteg kisfiút a gálán, nyilatkozta Bartók Zsolt vezetőedző egyesületi elnök.
2: 60 kezdő birkózó megjelenik eddigi nevezések alapján. Teljes mértékben ingyenes a belépő, illetve egy adományozó büfét is fel fogunk állítani. A helyi vállalkozások, illetve a környékbeli, körmet környékbeli vállalkozások adományán. Ilyen adományozó büfének hívom inkább, mert élelmiszereket ajánlottak fel, és ennek függvényében az adományok, hogy adnak egy adományt, akkor viszont mi adunk süteményt, pizzát, kebabot, pont ami ott van, de üdítőt is ugyanúgy. Ezzel szeretném még segíteni Somának a gyógyulását. Ha valaki támogatni szeretné a Soma gyógyulását, azt a Facebook oldalunkon, rámegy a Körmend birkózás oldalra, ott fel van tüntetve az édesanyja, számlaszáma, illetve a mi számlaszámunk, ahova Soma, a közlemény rovatba beírva, hogy Soma tudja támogatni Soma.
1: A kórházi klímaberendezéseinek azonnali javítására és karbantartására 3,4 milliárd forintnyi rendkívüli forrást biztosítanak a szerdai kormányülésen született döntés értelmében, derül ki a miniszterelnök Facebook bejegyzéséből. Magyar Péter arról is ír, hogy megszüntetik a kriptovaluták kriminalizálását, illetve határoztak a Mohácsi Duna 700 milliárd forinttal túlárazott építésének ügyében. Kitér el, hogy megtárgyalták a rövidesen bevezetendő vagyonadó szabályozás első tervezetét. Magyar Péter végül beszámol róla, hogy a közintézményekből eltávolítják az úgynevezett nemzeti hitvallást. Embereken tesztelték a Life Bioscience és sejteket megfiatalító génterápiás kezelését, írja Nature.com. A tudományos portál cikke szerint a mérföldkőnek számító klinikai vizsgálat első résztvevője olyan sejtprogramozási kezelésben részesült, amelynek célja a szemkárosodott sejteinek megújítása. A vizsgálaton egy olyan innovatív technológiát tesztelnek, amely 3 gén aktiválásával részlegesen újraprogramoz öreg sejteket, hogy azok fiatal őssejtszerű állapotban térjenek vissza. 14. Leó pápa felavatta a Sagrada Familia Bazilika legmagasabb, Jézus Krisztusról elnevezett tornyát Barcelonában. A katolikus egyházfő Antoni Gaudí építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méter magas tornyát. A pápa hálát adott mindazoknak, akik közreműködtek a templom építésében, amely egyben kövekből, színekből és fényekből készült, ékes szóló katekézis is.
3: Sporthírek.
1: Szombaton és vasárnap Török Bálinton rendezik az első Keleti Ágnes emlékversenyt, amelyen csaknem 450 ritmikus gimnasztikázó vesz részt. Az eseményen a sportág egyik legnagyobb hazai csapatversenye lesz, ugyanis 116 együttes kéziszer csapat és csoport indul összesen 446 versenyzővel.
3: Időjárás jelentés.
1: Ma az ország nagy részén túlnyúlóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, az északnyugati szél több felé élénk, néhol erős lesz, délután 21-26 fok közé melegszik a levegő.
3: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

dokumentumfilm idézi meg az Earth, Wind & Fire legendáját. Az HBO által bemutatott produkció előzetesen megérkezett, a film pedig végigköveti majd szerint a zenekar útját a 70-es évek diszkó és funk forradalmától egészen napjainkig. Különösen nagy hangsúlyt fektet a néhai alapító Maurice White alkotói világára. A készítők archív koncertfelvételekkel, eddig nem látott videókkal és személyes visszaemlékezésekkel mutatják be, hogyan lett a legendás banda soul, az R&B és a funk egyik legmeghatározóbb zenekara. A filmben olyan világsztárok és közéleti szereplők is megszólalnak, mint például Barack Obama, Stevie Wonder vagy Lionel Richie. Az alkotás júniusban debütál.

0: Duplájó, ahol a legjobbak kettőznek.
1: Régi dal tér vissza új köntösben. A hősök újra értelmezte a 2003-as Sárkányok tánca című dalát, méghozzá a Minimal Project közreműködésével. Az eredeti track annak idején szinte rejtett számként jelent meg a Nyelvtan albumon, most viszont megkapja a neki járó figyelmet. A szöveg maradt a régi, a hangzás azonban friss, mégis hozza azt az erős karakteres hip-hop hangulatot, ami miatt a szerzemény annak idején is működhetett. A közös munka egyfajta újra találkozás, hiszen a két formáció régi barátságát és közös korszakát idézi meg.
2: 2026, aztán megint a kritika, mi?
3: Ja, igen, már megint tőlünk jön, majd utána lehet dumálni, öcsém, mondjuk ott letárni.

0: Körmend FM. Programajánló.
1: Kerti bútorokat vásárolna a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ a holnapi főzőverseny bevételéből. Ezt mi is támogathatjuk, ha ellátogatunk a hagyományos jótékonysági eseményre. Ezt ismét az Alteraba Kft. Írja majd léletre az Ökocentrum területén, hogy pontosan mikor és hogy milyen formában lehet kóstolni. Már is elmondja nekünk Hegedűs László Hege főszervező.
2: A csapatokat június 13-án 9-re hívtuk össze, fél tisztől már lehet főzni, és ugye eléggé eklektikus, hogy ki mit főz, mennyi az elkészítése, de azt gondolom, hogy fél egytől már lehet jönni. Érdemes időben ellátogatni a rendezvényre, nem más miatt, csak amiatt, hogy ugye az 50 adag, hogyha sokan meglebbentik a részvételüket, akkor azért pillanatok alatt el tud fogyni. Ahogy az eddigi esztendőkben is, ha valaki hoz magával éthordót, műanyag dobozokat, bármit, amit ezt szeretné vinni, ezt is meg lehet tenni ebben az esztendőben is.
1: A főzőverseny tehát holnap lesz a Rába parton, vasárnap pedig hagyományteremtő szándékkal a Várkert Vibes a délután folyamán a várkerti közösségi piknik, amelyről már beszéltünk a mai hív előttön több alkalommal is részletesen. Ha pedig valaki a Balaton felé indul, mert hogy egész kellemes nyári időben lesz részünk, amit szintén emlegettünk már, és megpróbál esetleg megmártózni a vízben, és annak jó hír, hogy nyitnak például a keszthelyi strandok is már ezen a hétvégén. A város fürdőhelyein a tavainál sokkal jobb forgalomra számítanak. Befejeződtek a karbantartási munkák több új attrakcióval, és tényleg csak minimális jegyáremeléssel kezdődik meg a nyár a keszthelyi strandokon. Tudtuk meg Cidáki Lászlótól, a létesítményeket üzemeltető Vűz Kft. Ügyvezetőjétől.
3: Nekünk nem volt kedvező a 2025-ös év az időjárás miatt. 11 esős nap volt, amikor nem működtek a jegypénztáraink és nem működtek a strandjaink. Reméljük, hogy már csak az átlagos esős napok száma lesz 2026-ban, akkor már jobb strandszezonra számítunk. Hibás és a városi strandok a június 13-tól augusztus 31-ig tartott nyitvatartási időszak. A városi strandon is biztos, hogy este 11 óráig sétánként lehet majd használni a létesítményeket, és másnap reggel 6 órakor meg fog nyitni újra, hogy a sétáló vendégek be tudjanak jönni.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ismét jótékonysági főzést rendeznek Görmenden. Jégesővel és heves csapadékkal vonult át a vihar. 56-an tettek esküt a hivatalos mentőcsapatnál, a Hunornál. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kerti bútorokat vásárolna a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ a szombati főzőverseny bevételéből. A hagyományos jótékonysági eseményt ismét az Alterába Kft. Hívta életre az Ökocentrum területén. A rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést, tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
2: Most úgy döntöttünk, hogy kimondottan Körmendről szól, hiszen a Szociális Szolgáltató és Információs Központ része szeretnénk eszközbeszerzéshez hozzájárulni, és bízom benne, hogy erre is sokan el fognak jönni. Azt gondolom, hogy 12:30-tól már lehet jönni. Érdemes időben ellátogatni a rendezvényre, nem más miatt, csak amiatt, hogy ugye az az 50 adag, hogyha sokan meglebbentik a részvételüket, akkor azért pillanatok alatt el tud fogyni. Örülnék, hogyha esetleg, ha más nem, legalább a fogyasztással hozzájárulnának majd június 13-án a kedves körmendiek.
1: Jelentős mennyiségű csapadékot, erős szelet és jégesőt hozott a szerda esti vihar Vasvár megye több településére. A legnagyobb intenzitással a Körmendi járás és az Őrség térségét érintette az ivatarzóna. A beszámolók szerint Körmenden nagy mennyiségű jég is hullott az eső mellett. A helyi felvételeken az látható, hogy a jég rövid idő alatt fehérré változtatta az utcákat, míg a nagy mennyiségű csapadék vízfolyamokat alakított ki a város egyes részein. A körmendi járás több településéről is érkeztek jelzések a jégesőről, így Kondorfáról, Apát István falváról, Csörötnekről, Ispánkról, Magyarszecsődről, Rátótról és Egyházas Hollósról is. A legtöbb helyen borsó nagyságú jégszemekről számoltak be a lakosok. Célegyenesbe került a Vasvári Ambrus Fanni könyve. A Megémésztő tűz című romantikus regény közösségi finanszírozás segítségével születhetett meg a Gyémánt kiadó gondozásában. A szerző kiadója meghívására az ünnepi könyvhét keretében dedikálja a regényt. A kötet a 19. századi Vasvár megye világába, a Vasvára és Oszkóba vezeti az olvasót, és két nemesi család a szőlősiek és a szentkútiak sorsát követi, a valóság és a fikció határán egyensúlyozva. Írása a romantikus regények műfajába sorolható, nyilatkozta a szerző Ambrus Fanni.
3: A regény az a történelmi romantikus műfajába tartozik, ez azt jelenti, hogy a 21. században íródott, viszont egy régi korban játszódik, és történelmileg hiteles tényeket sorakoztat fel. Sokan, akik történelmi romantikus regényt írnak, azok figyelnek arra, hogy történelmi szereplők is megjelenjenek, vagy valós helyszínekkel játszódik. Ez az én regényemben is így van. Hát a keresztmetszetét valahogy úgy lehetne, vagy ilyen címszavakba elmondani, hogy vannak ilyen különböző toposzok, amik jellemzőek a könyvekre. Ez a barátságból szerelmesek toposzra épül. Remélem egyébként, ahogy meg van valósítva, azt egyedinek fogják érezni az olvasók.
1: Nyárköszöntő rendezvénnyel, kulturális programokkal és hagyományos búcsúval várja az érdeklődőket június 14-ig Ivánc. A program sorozatnak a település sportpályája és temploma ad otthont. A közösség templomában lép fel Eperjes Károly, aki az Igazat mond ne csak a valódi című szállításban a 20. századi magyar líra kiemelkedő alkotóinak műveiből ad elő. Az esten közreműködik Négyesi Katalin. A hétvége a település hagyományos búcsújával zárul. Az ünnepi szentmisét követően vidámparki játékok, körhinták és egyéb szórakoztató programok várják a látogatókat. A sportpályán megrendezik a helyi közösség egyik hagyományos eseményét, a Nősök Nőtlenek labdarúgó mérkőzést is. A búcsú esti bállal zárul, ahol a zenéről Sipos László gondoskodik. 56-an tettek esküt Magyarország hivatalos mentőcsapatánál, a Hunornál. A Katasztrófavédelem Központi Mentő Szervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón, a katasztrófavédelmi kiképző és raktárbázison, tájékoztatotta az MTI. A Hunor Mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata. Újra megrendezik a Szegedi Papucs napját. Papucsvásár kiállítás, papucshímző bemutató, néptánc előadás és gyermekeknek szóló kreatív foglalkozás is várja az érdeklődőket a Szegedi Papucs napján, amelyet szombaton rendeznek a Szegedi Dum látogatóközpontban és a Szent Györgyi Albert Agúrában. Egyben jubileumot is ünnepelnek, hiszen 10 évvel ezelőtt indult el az a tudatos örökségvédelmi munka, amelynek köszönhetően a Szegedi Papucs ma már egyre több ember lábán jelenik újra meg, hagyományos és újra gondolt formában. A milánói Scala közönsége az emeletről ledobált szórólapokkal tiltakozott a jegyárak emelés ellen a Carmen premierjén. Az előre meghirdetett tiltakozó megmozdulás a bemutató kezdete előtt zajlott le. A Milano Today városi hírportál beszámolója szerint a Scala régi bérletes közönsége, amely évtizedek óta az emeleti helyeket foglalja el, a bérletesek kizárása ellen egy mindenki számára elérhető színházért tüntetett az akcióval.
0: Sporthírek.
1: A magyar férfi kézilabda válogatott nem kapott szabadkártyát a januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A két helyre 13 jelentkezés érkezett, végül Törökország és Szaúd-Arábia válogatottja vehet részt szabadkártyával a világbajnokságon.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma az ország nagy részén túlnyúlóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, az északnyugati szél több felé élénk, néhol erős lesz, délután 21-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel,

0: hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Most csak bandukolok egy városban, valahol valaton szárszóban.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vonatpótló buszok közlekednek Körmend és Szentgotthárd között. Zenés irodalmi előadással idézik meg Petőfi Sándor úti naplóját Nádasdom. Negyedik alkalommal lesz Rádóczi Vágtak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vonatpótló buszok közlekednek Körmend és Szentgotthárd között június 20-án pályakarbantartási munkák miatt, írta a közleményében a Gyesebb. Szombathelyi és Körmend állomások között egyes vonatok menetrendje is módosul, hívta fel a vasútársaság a figyelmet. A változásokról a Gyesebb honlapján és az állomási pénztáraknál tájékozódhatnak az utasok. Körmendi alkotók is részt vesznek a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon kiállításán. A 25. Nemzetközi Magyar Fotószalont kedden nyitották meg a Pécsi Tudomány Egyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontjában a Körmendi 3FK Fotóklub vezetőjének, Fekete Tamás fotóművésznek a közreműködésével, aki egyúttal a Fotóművészek Világszövetsége Pannon régiójának alelnöke is. A tárlaton a díjazott és válogatott fotográfiák szerepelnek a hazai és határon túli alkotók munkáiból. A kiállítók között több körmendi alkotó is bemutatkozik, köztük Fekete Tamás, valamint Jámbor Tamás és Károly Barnabás. Zenés irodalmi előadás keretében mutatják be Petőfi Sándor úti napló részleteire és verseire épülő produkciót szombaton a Nádasdi Közösségi Széntér kultúrpalotájában a Petőfi Kulturális Program részeként. A Változó Szerencse Szekéren című előadás nem hagyományos koncertként, hanem koncertszínházi formában valósul meg, ahol az irodalmi szövegek és a magyar népzene, valamint a világzene elemei fonódnak össze. Az előadás célja, hogy új kortárs formában közelítse meg Petőfi Sándor életművét, ötvözve az irodalmat és a zenei hagyományokat. Negyedik alkalommal rendezik meg a Rádóczi Vágtát parasztolimpiával színesítve szombaton délután Egyházas Rádócon. A Vágtát az Egyházas Rádóczi Falu Szépítő és Hagyományőrző Egyesület szervezi, az eseményt családi programokkal is színesítik, mondta el Kovácsné, Bazsó Katalin elnök.
2: Előtte május már kitárgyalunk, az lesz a bemelegítés, és akkor nem ennek a távok, akkor lesz egy parasztolimpia is. Közben egy

0: szeretettel várunk, ha futni akar, vagy ha csak szurkolni, akkor is.
1: A közönség is támogathatja adományokkal a beteg kisfiút a körmendi birkózó gálán. Birkózó gálát rendez a KV Birkózó Esze Körmend szombaton a Dr. Kristóf László sportcsarnokban. A sportesemény 10 órakor kezdődik. A közönség is támogathatja adományokkal a beteg kisfiút a gálán, nyilatkozta Bartók Zsolt vezetőedző egyesületi elnök.
2: 62 birkózó megjelenik eddigi nevezések alapján. Teljes mértékben ingyenes a belépő, illetve egy adományozó büfét is fel fogunk állítani. A helyi vállalkozások, illetve a környékbeli, körmend környékbeli vállalkozások adományán. Ilyen adományozó büfének hívom inkább, mert élelmiszereket ajánlottak fel, és ennek függvényében az adományok, hogy adnak egy adományt, akkor viszont mi adunk süteményt, pizzát, kebabot, pont ami ott van, de üdítőt is ugyanúgy. Ezzel szeretném még segíteni Somának a gyógyulását. Ha valaki támogatni szeretné a Soma gyógyulását, azt a Facebook oldalunkon, rámegy a Körmend birkózás oldalra, ott fel van tüntetve az édesanyja, számlaszáma, illetve a mi számlaszámunk, ahova Soma, a közlemény rovatba beírva, hogy Soma tudja támogatni Somát.
1: A kórházi klímaberendezéseinek azonnali javítására és karbantartására 3,4 milliárd forintnyi rendkívüli forrást biztosítanak a szerdai kormányülésen született döntés értelmében, derül ki a miniszterelnök Facebook bejegyzéséből. Magyar Péter arról is ír, hogy megszüntetik a kriptovaluták kriminalizálását, illetve határoztak a Mohácsi Duna 700 milliárd forinttal túlárazott építésének ügyében. Kitér rá, hogy megtárgyalták a rövidesen bevezetendő vagyonadó szabályozás első tervezetét. Magyar Péter végül beszámol róla, hogy a közintézményekből eltávolítják az úgynevezett nemzeti hitvallást. Embereken tesztelték a Life Bioscience és sejteket megfiatalító génterápiás kezelését, írja a Nature.com. A tudományos portál cikke szerint a mérföldkőnek számító klinikai vizsgálat első résztvevője olyan sejtprogramozási kezelésben részesült, amelynek célja a szemkárosodott sejteinek megújítása. A vizsgálaton egy olyan innovatív technológiát tesztelnek, amely 3G aktiválásával részlegesen újra programoz öreg sejteket, hogy azok fiatal őssejtszerű állapotban térjenek vissza. 14. Leópápa felavatta a Sagrada Familia Bazilika legmagasabb Jézus Krisztusról elnevezett tornyát Barcelonában. A katolikus egyházfő Antoni Gaudí építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méter magas tornyát. A pápa hálát adott mindazoknak, akik közreműködtek a templom építésében, amely egyben kövekből, színekből és fényekből készült, ékes szóló katekézis is.
3: Sporthírek.
1: Szombaton és vasárnap Török Bálinton rendezik az első Keleti Ágnes emlékversenyt, amelyen csaknem 450 ritmikus gimnasztikázó vesz részt. Az eseményen a sportág egyik legnagyobb hazai csapatversenye lesz, ugyanis 116 együttes kéziszer csapat és csoport indul összesen 446 versenyzővel.
3: Időjárás jelentés.
1: Ma az ország nagy részén túlnyúlóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, az északnyugati szél több felé élénk, néhol erős lesz, délután 21-26 fok közé melegszik a levegő.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában.

Szép napot mindenkinek, útnak indult a hét utolsó délutánja, itt a 99.8 hullámhosszán, én Tóth Cili vagyok ma is, és ott leszek itt az éterben, jó kis érdekességekkel, hasznos infokkal és programajánlózunk is, hiszen a hétvégén rengeteg program várja a kikapcsolódni vágyókat Körmenden, na meg a térségben is. 3 perccel vagyunk, 1:45 után, Shaggy után Kevin Harris és Jesse Reyes közösével megyünk is tovább, szól az Ocean, ezzel kívánok mindenkinek szép délutánt, kitartást a munkához, a hátralévő munkaidőhöz, és persze jó rádiózást velünk.

0: Közlekedési információk.
1: Térségben néhány helyen bizony még a kora délutáni órákban kell forgalomkorlátozásra számítani az autósoknak, így többek közt kasszálás miatt félpályás útzára kell számítani a Vasvár-Hegyhátsár összekötő úton, de a 8-as számú főúton Rába hídvég és Vasvár közt is kátyúzás lassítja a haladást. A Zalabér-Vasvár összekötő úton is kaszálnak a munkagépek, úgyhogy itt is érdemes kicsit körültekintőbben közlekedni, de a 86-oson Egyházas Rádóc térségében fakivágás miatt a Ridics felé, az országhatár felé autózóknak is félpályás zárásra kell számítani. Dolgoznak a Jáknárai összekötő úton, itt kaszálás lassítja a haladást, aki pedig az M86-os autóúton közlekedne, Pát magasságában a Szombathely felé autózóknak munkagépeket kell kerülgetni kasszálás miatt. Ezeket a közlekedési infókat hoztam most, és látom, ha önök is tapasztalnak valamit, a Körmendetlen Facebook üzenetére tudják elküldeni. Vezessenek nagyon óvatosan, vigyázzanak magukra és persze egymásra az utakon.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította. Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gángó Tours. Nádasd. Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gángó Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
3: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25 per vészám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
4: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
0: Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Sigma, és a Stay Stored 99-87, tegnap este a budapesti Puskás Arénában jártam, ahol a Metallica adott egy fergeteges koncertet, és bevallom, hogy korábban ritkán jutottam el nagyobb koncertekre, de mostanában egyre inkább igyekszem időt szakítani erre a kikapcsolódási formára. És milyen jól tettem, ugyanis a legendás amerikai metal zenekar egy különleges No Repeat Weekend turnéval érkezett hazánkba. Ennek az a lényege, hogy két koncertet adnak ugyanabban a városban, de a két estén egyetlen dal sem ismétlődik, úgyhogy a rajongók két teljesen eltérő műsort láthatnak. A Metallica tehát valósággal megszállta Budapestet. A két koncert közötti szünet napon pedig ma egész napos programok várják a fanokat. Van véradás, filmvetítés, tribütkoncertek, rockdiszkó, és még Kirk Hammett gitáros könyv bemutatója is. A tegnapi koncerten pedig a zenekar látványos kör alakú színpadon játszott, amelyet hatalmas kivetítők vettek körül. A hangulat pedig fantasztikus volt, a közönség együtt énekelt a legismertebb slágereket, miközben a zenekar bebizonyította, hogy több mint 4 évtized után is képes megtölteni stadionokat szerte a világon. Aki pedig lemaradt az első estéről, annak van egy jó hírem, hogy a hétvégén még egy koncert vár a rajongókra, teljesen más dalokkal is újabb metal ünneppel holnap. Nálunk pedig a Whiskey in the Jar forog a folytatásban, bár ez a tegnapi setlistből hiányzott, talán szombaton szerencsésebbek lesznek a rajongók.

Az első óránknak a végéhez közelítünk, Lakosi Gabi vált a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat kettőkor, én pedig jövök vissza majd a hírek után, és folytatjuk a délután, sok-sok programmal érkezem, na meg jó zenékkel, ne menjenek messzire.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Killi termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
4: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
5: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
0: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Ismét jótékonysági főzést rendeznek Körmenden. Jégesővel és heves csapadékkal vonult át a vihar. 56-an tettek esküt a hivatalos mentőcsapatnál, a Hunornál. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kerti bútorokat vásárolna a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ a szombati főzőverseny bevételéből. A hagyományos jótékonysági eseményt ismét az Alterába Kft. Hívta életre az Ökocentrum területén. A rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést, tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
7: Most úgy döntöttünk, hogy kimondottan Körmendről szól, hiszen a Szociális Szolgáltató és Információs Központ részé szeretnénk eszközbeszerzéshez hozzájárulni, és bízom benne, hogy erre is sokan el fognak jönni. Azt gondolom, hogy 12:30-tól már lehet jönni. Érdemes időben ellátogatni a rendezvényre, nem más miatt, csak amiatt, hogy ugye az az 50 adag, hogyha sokan meglebbentik a részvételüket, akkor azért pillanatok alatt el tud fogyni. Örülnék, hogyha esetleg, ha más nem, legalább a fogyasztással hozzájárulnának majd június 13-án a kedves körmendiek.
6: Jelentős mennyiségű csapadékot, erős szelet és jégesőt hozott a szerda esti vihar Vasvár megye több településére. A legnagyobb intenzitással a Körmendi járás és az Őrség térségét érintette az ivatarzóna. A beszámolók szerint Körmenden nagy mennyiségű jég is hullott az eső mellett. A helyi felvételeken az látható, hogy a jég rövid idő alatt fehérré változtatta az utcákat, míg a nagy mennyiségű csapadék vízfolyamokat alakított ki a város egyes részein. A körmendi járás több településéről is érkeztek jelzések a jégesőről, így Kondorfáról, Apát István falváról, Csörötnekről, Ispánkról, Magyarszecsődről, Rátótról és Egyházashollósról is. A legtöbb helyen borsó nagyságú jégszemekről számoltak be a lakosok. Célegyenesbe került a Vasvári Ambrus Fanni könyve. A Megémésztő tűz című romantikus regény közösségi finanszírozás segítségével születhetett meg a Gyémánt kiadó gondozásában. A szerző kiadója meghívására az ünnepi könyvhét keretében dedikálja a regényt. A kötet a 19. századi Vasvár megye világába, Vasvára és Oszkóba vezeti az olvasót, és két nemesi család a szőlősiek és a szentkútiak sorsát követi, a valóság és a fikció határán egyensúlyozva. Írása a romantikus regények műfajába sorolható, nyilatkozta a szerző Ambrus Fanni.
8: A regény az a történelmi romantikus műfajába tartozik. Ez azt jelenti, hogy a 21. században íródott, viszont egy régi korban játszódik, és történelmileg hiteles tényeket sorakoztat fel. Sokan, akik történelmi romantikus regényt írnak, azok figyelnek arra, hogy történelmi szereplők is megjelenjenek, vagy valós helyszínekkel játszódik. Ez az én regényemben is így van. Hát a keresztmetszetét valahogy úgy lehetne, vagy ilyen címszavakba elmondani, hogy vannak ilyen különböző toposzok, amik jellemzőek a könyvekre. Ez a barátságból szerelmesek toposzra épül. Remélem egyébként, ahogy meg van valósítva, azt egyedinek fogják érezni az olvasók.
6: Nyárköszöntő rendezvénnyel, kulturális programokkal és hagyományos búcsúval várja az érdeklődőket június 14-ig Ivánc. A program sorozatnak a település sportpályája és temploma ad otthont. A közösség templomában lép fel Eperjes Károly, aki az Igazat mondne csak a valódi című szállításban a 20. századi magyar líra kiemelkedő alkotóinak műveiből ad elő. Az esten közreműködik Négyesi Katalin. A hétvége a település hagyományos búcsújával zárul. Az ünnepi szentmisét követően vidámparki játékok, körhinták és egyéb szórakoztató programok várják a látogatókat. A sportpályán megrendezik a helyi közösség egyik hagyományos eseményét, a Nősök Nőtlenek labdarúgó mérkőzést is. A búcsúesti bállal zárul, ahol a zenéről Sipos László gondoskodik. 56-an tettek esküt Magyarország hivatalos mentőcsapatánál, a Hunornál. A Katasztrófavédelem Központi Mentő Szervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón, a katasztrófavédelmi kiképző és raktárbázison, tájékoztatotta az MTI. A Hunor Mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata. Újra megrendezik a Szegedi Papucs napját. Papucsvásár kiállítás, papucshímző bemutató, néptánc előadás és gyermekeknek szóló kreatív foglalkozás is várja az érdeklődőket a Szegedi Papucs napján, amelyet szombaton rendeznek a Szegedi Dum látogatóközpontban és a Szent Györgyi Albert Agórában. Egyben jubileumot is ünnepelnek, hiszen 10 évvel ezelőtt indult el az a tudatos örökségvédelmi munka, amelynek köszönhetően a Szegedi Papucs ma már egyre több ember lábán jelenik újra meg, hagyományos és újra gondolt formában. A Milanói Scala közönsége az emeletről ledobált szórólapokkal tiltakozott a jegyárak emelés ellen a Carmen premierjén. Az előre meghirdetett tiltakozó megmozdulás a bemutató kezdete előtt zajlott le. A Milano Today városi hírportál beszámolója szerint a Scala régi bérletes közönsége, amely évtizedek óta az emeleti helyeket foglalja el, a bérletesek kizárása ellen egy mindenki számára elérhető színházért tüntetett az akcióval.
3: Sporthírek.
6: A magyar férfi kézilabda válogatott nem kapott szabadkártyát a januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A két helyre 13 jelentkezés érkezett, végül Törökország és Szaúd-Arábia válogatottja vehet részt szabadkártyával a világbajnokságon.
3: Időjárás jelentés.
6: Szombaton szintén napos, gomoly felhős idő körvonalazódik, elszortan alakulhat ki kisebb esőzápor. A nyugati szél sok felé feltámad, élénk, akár elősökések is előfordulhatnak. Napközben 26 fok várható.
3: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

Újra itt vagyunk, folytatódik a délután a 99.8-on, én Tóth Cili vagyok, továbbra is tartsanak velem. Ebben az órában programajánlózunk, hiszen a városunkban a mai naptól izgalmas programok várják az érdeklődőket. Ma például a mozgás éjszakájával, de holnap és vasárnap is lesz lehetőség kikapcsolódásra. Szóval ebben az órában többnyire ezzel foglalkozunk majd, de szólnak továbbra is a jó zenék. The Underdog Project és a Summer Jam után Rod Stewart klasszikusával megyünk tovább. Indul a Baby Jane. Jó rádiózást!

0: Körmend FM. Programajánló.
1: Ma délután 4 órától a Faludi Ferenc könyvtárban egy igazán izgalmas kiállítás nyílik, mégpedig a szakkör alkotásaiból, ahol leginkább most a gyöngyfűzés kap főszerepet. A kiállítás Kovács Szabó Éva, a könyvtár intézményegység vezetője fogja megnyitni, a tárlat pedig június 30-áig látogatható a könyvtár nyitvatartási idejében. Várnak minden érdeklődőt, sok szeretettel. Ma este 6 órakor a Városi Vegyeskar hagyományos várkoncertje lesz látható a Batthyány Örökség Központ színház termében, ahol a körmendi Városi Vegyeskar mellett közreműködnek a körmendi általános iskolák kórusai, valamint a celdömölki Liszt Ferenc Vegyeskar. Ide is érdemes ellátogatni, egy igényes várkoncertet láthatnak ezúttal is az érdeklődők, tehát ma este 6 órától a Batthyány Örökség Központ színház termében. Kellemes kikapcsolódást és jó szórakozást kívánok ehhez is mindannyiuknak.
0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Jó árdiszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Kinli termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend FM. Programajánló.
1: Ha ma estére még nincs programjuk, akkor érdemes a Batthyány kastély felé venni az irányt. Este 6 órától ugyanis startol a Mozdulj Görmend, a mozgás éjszakája program sorozat. Este 6 órától egészen éjfélig a mozgás és a közösségi élményeké lesz a főszerep. A résztvevők számos sportágat kipróbálhatnak, többek közt futhatnak, jogázhatnak, természetjáráson is részt vehetnek, de kerékpározhatnak, kipróbálhatják a kickboxot, a crossfittet, az örömtáncot, a zumbát, a néptáncot, az aerobikot, na meg a spinninget is. A programok különlegessége, hogy a történelmi kastély és annak környezete ad otthont az eseménynek, úgyhogy a sportolás egy igazán egyedi hangulatú helyszínen valósul meg. Az est folyamán pedig tombola sorsolás is várja a résztvevőket, este 9:30-tól pedig Voksán Virág DJ szettje gondoskodik a hangulatról a kastély teraszán. A részvétel ingyenes, viszont érdemes előre regisztrálni a mozgás éjszakája hivatalos honlapján. Tehát ma este 6 órától mozgás éjszakája, várunk mindenkit a Batthyány kastély udvarára.

Egy újabb óra végéhez érkezünk szép lassan, Lakosi Gabi vált a stúdióban, hozza ismét a legfontosabb híreket, infókat, aztán programajánlózunk a folytatásban is, de természetesen a Körmendi Sinkovics Imre Filmszínház hétvégi moziajánlójával is jövünk majd, amelyet Meyer Rudolftól, a Körmendi mozi film szakági vezetőjétől hallhatnak majd, tehát tartsanak velem a hírek után is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd. Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat. Gango Tours. Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Killy termékek, csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Vonatpótló buszok közlekednek Körmend és Szentgotthárd között. Zenés irodalmi előadással idézik meg Petőfi Sándor úti naplóját Nádasdon. Negyedik alkalommal lesz Rádóczi Vágtak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vonatpótló buszok közlekednek Körmend és Szentgotthárd között június 20-án pályakarbantartási munkák miatt, írta a közleményében a Gyesebb. Szombathelyi és Körmend állomások között egyes vonatok menetrendje is módosul, hívta fel a vasúttársaság a figyelmet. A változásokról a Gyesebb honlapján és az állomási pénztáraknál tájékozódhatnak az utasok. Körmendi alkotók is részt vesznek a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon kiállításán. A 25. Nemzetközi Magyar Fotószalont kedden nyitották meg a Pécsi Tudomány Egyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontjában a Körmendi 3FK Fotóklub vezetőjének, Fekete Tamás fotóművésznek a közreműködésével, aki egyúttal a Fotóművészek Világszövetsége Pannon régiójának alelnöke is. A tárlaton a díjazott és válogatott fotográfiák szerepelnek a hazai és határon túli alkotók munkáiból. A kiállítók között több körmendi alkotó is bemutatkozik, köztük Fekete Tamás, valamint Jámbor Tamás és Károly Barnabás. Zenés irodalmi előadás keretében mutatják be Petőfi Sándor úti napló részleteire és verseire épülő produkciót szombaton a Nádasdi Közösségi Széntér kultúrpalotájában a Petőfi Kulturális Program részeként. A Változó Szerencse Szekéren című előadás nem hagyományos koncertként, hanem koncertszínházi formában valósul meg, ahol az irodalmi szövegek és a magyar népzene, valamint a világzene elemei fonódnak össze. Az előadás célja, hogy új kortárs formában közelítse meg Petőfi Sándor életművét, ötvözve az irodalmat és a zenei hagyományokat. Negyedik alkalommal rendezik meg a Rádóczi Vágtát parasztolimpiával színesítve szombaton délután Egyházas Rádócon. A Vágtát az Egyházas Rádóczi Falu Szépítő és Hagyományőrző Egyesület szervezi, az eseményt családi programokkal is színesítik, mondta el Kovácsné Bazsó Katalin elnök.
6: Előtte május már kitáncolunk, az lesz a bemelegítés, és akkor nem ennek a távok, akkor lesz egy parasztolimpia is. Közben

0: szeretettel várunk, ha futni akar, vagy ha csak szurkolni, akkor is.
1: A közönség is támogathatja adományokkal a beteg kisfiút a körmendi birkózó gálán. Birkózó gálát rendez a KV Birkózó Ese Körmend szombaton a Dr. Kristóf László sportcsarnokban. A sportesemény 10 órakor kezdődik. A közönség is támogathatja adományokkal a beteg kisfiút a gálán, nyilatkozta Bartók Zsolt vezetőedző egyesületi elnök.
2: 60 kezdő birkózó megjelenik eddigi nevezések alapján. Teljes mértékben ingyenes a belépő, illetve egy adományozó büfét is fel fogunk állítani. A helyi vállalkozások, illetve a környékbeli vállalkozások adományán. Ilyen adományozó büfének hívom inkább, mert élelmiszereket ajánlottak fel, és ennek függvényében az adományok, hogy adnak egy adományt, akkor viszont mi adunk süteményt, pizzát, kebabot, pont ami ott van, de üdítőt is ugyanúgy. Ezzel szeretném még segíteni Somának a gyógyulását. Ha valaki támogatni szeretné a Soma gyógyulását, azt a Facebook oldalunkon, rámegy a Körmend birkózás oldalra, ott fel van tüntetve az édesanyja számlaszáma, illetve a mi számlaszámunk, ahova Soma, a közlemény rovatba beírva, hogy Soma tudja támogatni Somának.
1: A kórházi klímaberendezéseinek azonnali javítására és karbantartására 3,4 milliárd forintnyi rendkívüli forrást biztosítanak a szerdai kormányülésen született döntés értelmében, derül ki a miniszterelnök Facebook bejegyzéséből. Magyar Péter arról is ír, hogy megszüntetik a kriptovaluták kriminalizálását, illetve határoztak a Mohácsi Duna 700 milliárd forinttal túlárazott építésének ügyében. Kitér rá, hogy megtárgyalták a rövidesen bevezetendő vagyonadó szabályozás első tervezetét. Magyar Péter végül beszámol róla, hogy a közintézményekből eltávolítják az úgynevezett nemzeti hitvallást. Embereken tesztelték a Life Bioscience és sejteket megfiatalító génterápiás kezelését, írja a Nature.com. A tudományos portál cikke szerint a mérföldkőnek számító klinikai vizsgálat első résztvevője olyan sejtprogramozási kezelésben részesült, amelynek célja a szemkárosodott sejteinek megújítása. A vizsgálaton egy olyan innovatív technológiát tesztelnek, amely 3 gén aktiválásával részlegesen újraprogramoz öreg sejteket, hogy azok fiatal őssejtszerű állapotban térjenek vissza. 14. Leó pápa felavatta a Sagrada Familia Bazilika legmagasabb, Jézus Krisztusról elnevezett tornyát Barcelonában. A katolikus egyházfő Antoni Gaudí építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méter magas tornyát. A pápa hálát adott mindazoknak, akik közreműködtek a templom építésében, amely egyben kövekből, színekből és fényekből készült, ékes szólókatekézés is.
3: Sporthírek.
1: Szombaton és vasárnap Török Bálinton rendezik az első Keleti Ágnes emlékversenyt, amelyen csaknem 450 ritmikus gimnasztikázó vesz részt. Az eseményen a sportág egyik legnagyobb hazai csapatversenye lesz, ugyanis 116 együttes kéziszer csapat és csoport indul összesen 446 versenyzővel.
3: Időjárás jelentés.
1: Szombaton szintén napos, gomoly felhős idő körvonalazódik, elszortan alakulhat ki kisebb esőzápor. A nyugati szél sok felé feltámad, élénk, akár elősökések is előfordulhatnak. Napközben 26 fok várható.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

Újra itt vagyunk, folytatódik a délután, a 99.8-on a Körmend FM-en 2 perccel 4:45 előtt járunk, én Tóth Cili vagyok továbbra is, tartsanak velem, már csak alig 2 órányi időnk van hátra, ezt is igyekszem megtölteni jó kis programajánlókkal, érdekességekkel, na meg persze sok-sok jó zenével. David Guetta, High Payson és Ed Sheeran indították az órát, Carlos Santana és Chad Kroeger közösével pedig megyünk, tovább forog az Into the Night, ráthangolva.

0: Görmend FM. Programajánló.
1: Szombaton, június 13-án ismét finom illatok és jó hangulat tölti meg a Rába Ökocentrum területét, ugyanis megrendezik a 9. jótékonysági főzőversenyt. A csapatokat reggel 9-től várják a szervezők, a bográcsok pedig 9:30-kor gyulladnak majd be a látogatók számára. Dél körül érdemes érkezni, hiszen ekkora készülnek el az első finomságok. A rendezvényen várhatóan 450-500 adag étel készül, amelyeket a helyszínen meg is lehet kóstolni, de akár étfordóban vagy saját dobozban haza is lehet vinni. A szervezők arra kérik az érteklődőket, hogy aki elvitelre szeretne vásárolni, az mindenképpen hozzon magával megfelelő tároló edényt. A program nem csak a gasztronómiáról, hanem a segítségnyújtásról is szól az idei évben is. A bevétel a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ munkáját támogatja, amely intézmény az összegből eszközbeszerzést szeretne megvalósítani. A szervezők ezúton is köszönetet mondanak minden segítőnek, főzőcsapatnak, támogatónak és vendégnek, aki hozzájárul a rendezvény sikeréhez. Tehát, hogyha egy tartalmas szombati programot finom ételekkel és nemes céllal szeretnének eltölteni, akkor látogassanak le a Rába Ökocentrum területére a 9. jótékonysági főzőverseny. Ezúttal az ebédről a csapat

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
1: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25 per vészám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Reklámot hallottak.
0: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mozi ajánló.
1: A tegnapi nappal kinyitott a kapuit a körmendi Senkovics Imre Filmszínház, és a hétvégén is várja a látogatókat, hogy milyen filmekkel, azt a következő percekben Mayer Rudolf filmszakági munkatárs árulja el.
2: Nagyon színes mozi műsor vár a hétvégén a körmendiekre, és hát nem lesz kánikula. Vasárnap érkezik egy hideg front, és hát érdemes akkor eljönni még moziba is, ahogy említettem, sokféle filmet vetítünk. Itt van mindjárt a gyerekeknek egy skandináv, irodalmi bűből készült animációs film, a Mambo Jumbo hatalmas kalandja. Hát a kicsiknek a Mambo Jumbo-t nem kell bemutatni, de most az történik vele, hogy hirtelen egyik pillanatra a másikra hatalmasra nő, és meg kell keresnie Baba Jagát, a boszorkányt, aki visszavarázsolja őt az eredeti nagyságra. Hát az ő történetéről szól ez a kedves kis skandináv mese. A felnőtteknek kínáljuk az Ördög Radát viselnek a második részét, aki pont 20 évvel ezelőtt látta az első részt, az mindenképpen kíváncsi lesz a másodikra is, és nem akármilyen szereposztás, talán emlékeznek még Meryl Streepre, egy Anne Hathaway-re is. Hát hogy is fogalmazzam, egyik se öregedett egy igazsít sem, és ugyanolyan látványos, jó és szórakoztató filmig szépen ezelőtt. Műsorom van a Michael Jackson, szintén talán az idősebb korosztálynak van nagyon sokat, akik a 80-as években voltak. A fiatalok életrajzi filmről van szó, igaz, hogy nem viszi végig, csak 1988-ig maga a filmet, és majd jön majd ennek az életrajzi darabnak a második része is. Látványosan jó a hangja ennek a filmnek, és maga a történet is egészen megrázott, ez Michael Jackson története. Körmendem, aki látta a Star Wars-nak az első részét 1977-ben, vagy hát pontosabban 1979-ben érkezett az országba, ha jól emlékezem. Na most ennek a Star Wars darabnak van egy újabb része, a Mandalori és Grogu, és ez egészen új fejezete ennek a Star Wars történetnek. Kínálunk még egy Guy Ritchie filmet. Guy Ritchie-t sem kell bemutatni a mozilátogató közönségnek, elég, ha csak a Blöfföt említjük meg. Szürke Zóna a filmnek a címe, és egy titkos ügynökökből álló csapatnak az a dolga, hogy visszaszerezzen milliárdokat, amelyeket vállalkozók loptak el, és hát ezzel ügyködnek, akár ez magyar történet is lehetne, de hát mindegy, egy izgalmas akciófilmről. Mindenkinek kínálunk jó filmet a hétvégére körmenten, érdemes eljönni a kisvárosi moziba.
1: A hétvégi szabadtéri programok mellett tehát érdemes lesz ellátogatni a körmendi moziba is. Én kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek, Mayer Rudolfnak pedig köszönjük az ajánlót.

Közelítünk egy újabb óra végéhez, vele együtt pedig Lakosi Gabi is közelít ide a stúdióba, hozza nekünk a legfontosabb híreket, infókat 4-kor. Én pedig az utolsó órájával jövök vissza a délutánnak, tartsanak mindenképpen velem, hiszen programajánlózunk még a folytatásban is, ahogy említettem, a hétvégén nem lesz hiány szabadtéri programokban, itt a városban és a térségben, tartsanak mindenképpen.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
2: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3/C alatt.
3: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
1: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
2: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
1: Ciao, ciao bella!
3: Reklámot hallottak.
4: 99.8
3: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Ismét jótékonysági főzést rendeznek Görmenden. Jégesővel és heves csapadékkal vonult át a vihar. 56-an tettek esküt a hivatalos mentőcsapatnál, a Hunornál. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kerti bútorokat vásárolna a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ a szombati főzőverseny bevételéből. A hagyományos jótékonysági eseményt ismét az Alterába Kft. Hívta életre az Ökocentrum területén. A rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést, tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
6: Most úgy döntöttünk, hogy kimondottan Körmendről szól, hiszen a Szociális Szolgáltató és Információs Központ részére szeretnénk eszközbeszerzéshez hozzájárulni, és bízom benne, hogy erre is sokan el fognak jönni. Azt gondolom, hogy 12:30-tól már lehet jönni. Érdemes időben ellátogatni a rendezvényre, nem más miatt, csak amiatt, hogy ugye az az 50 adag, hogyha sokan meglebbentik a részvételüket, akkor azért pillanatok alatt el tud fogyni. Örülnék, hogyha esetleg, ha más nem, legalább a fogyasztással hozzájárulnának majd június 13-án a kedves körmendiek.
5: Jelentős mennyiségű csapadékot, erős szelet és jégesőt hozott a szerda esti vihar Vasvár megye több településére. A legnagyobb intenzitással a Körmendi járás és az Őrség térségét érintette az ivatarzóna. A beszámolók szerint Körmenden nagy mennyiségű jég is hullott az eső mellett. A helyi felvételeken az látható, hogy a jég rövid idő alatt fehérré változtatta az utcákat, míg a nagy mennyiségű csapadék vízfolyamokat alakított ki a város egyes részein. A körmendi járás több településéről is érkeztek jelzések a jégesőről, így Kondorfáról, Apát István falváról, Csörötnekről, Ispánkról, Magyarszecsődről, Rátótról és Egyházashollósról is. A legtöbb helyen borsó nagyságú jégszemekről számoltak be a lakosok. Célegyenesbe került a Vasvári Ambrus Fanni könyve. A Megémésztő tűz című romantikus regény közösségi finanszírozás segítségével születhetett meg a Gyémánt kiadó gondozásában. A szerző kiadója meghívására az ünnepi könyvhét keretében dedikálja a regényt. A kötet a 19. századi Vasvár megye világába, Vasvára és Oszkóba vezeti az olvasót, és két nemesi család, a szőlősiek és a szentkútiak sorsát követi, a valóság és a fikció határán egyensúlyozva. Írása a romantikus regények műfajába sorolható, nyilatkozta a szerző Ambrus Fanni.
7: A regény az a történelmi romantikus műfajába tartozik, ez azt jelenti, hogy a 21. században íródott, viszont egy régi korban játszódik, és történelmileg hiteles tényeket sorakoztat fel. Sokan, akik történelmi romantikus regényt írnak, azok figyelnek arra, hogy történelmi szereplők is megjelenjenek, vagy valós helyszínekkel játszódik. Ez az én regényemben is így van. Hát a keresztmetszetét valahogy úgy lehetne, vagy ilyen címszavakba elmondani, hogy vannak ilyen különböző toposzok, amik jellemzőek a könyvekre. Ez a barátságból szerelmesek toposzra épül. Remélem egyébként, ahogy meg van valósítva, azt egyedinek fogják érezni az olvasók.
5: Nyárköszöntő rendezvénnyel, kulturális programokkal és hagyományos búcsúval várja az érdeklődőket június 14-ig Ivánc. A program sorozatnak a település sportpályája és temploma ad otthont. A közösség templomában lép fel Eperjes Károly, aki az Igazat mondna csak a valódi című szállításban a 20. századi magyar líra kiemelkedő alkotóinak műveiből ad elő. Az esten közreműködik Négyesi Katalin. A hétvége a település hagyományos búcsújával zárul. Az ünnepi szentmisét követően vidámparki játékok, körhinták és egyéb szórakoztató programok várják a látogatókat. A sportpályán megrendezik a helyi közösség egyik hagyományos eseményét, a Nősök nőtlenek labdarúgó mérkőzést is. A búcsú esti bállal zárul, ahol a zenéről Sipos László gondoskodik. 56-an tettek esküt Magyarország hivatalos mentőcsapatánál, a Hunornál. A Katasztrófavédelem Központi Mentő Szervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón, a katasztrófavédelmi kiképző és raktárbázison, tájékoztatotta az MTI. A Hunor mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata. Újra megrendezik a Szegedi Papucs napját. Papucsvásár kiállítás, papucshímző bemutató, néptánc előadás és gyermekeknek szóló kreatív foglalkozás is várja az érdeklődőket a Szegedi Papucs napján, amelyet szombaton rendeznek a Szegedi Dum látogatóközpontban és a Szent Györgyi Albert Agórában. Egyben jubileumot is ünnepelnek, hiszen 10 évvel ezelőtt indult el az a tudatos örökségvédelmi munka, amelynek köszönhetően a Szegedi Papucs ma már egyre több ember lábán jelenik újra meg, hagyományos és újra gondolt formában. A milánói Scala közönsége az emeletről ledobált szórólapokkal tiltakozott a jegyárak emelés ellen a Carmen premierjén. Az előre meghirdetett tiltakozó megmozdulás a bemutató kezdete előtt zajlott le. A Milano Today városi hírportál beszámolója szerint a Scala régi bérletes közönsége, amely évtizedek óta az emeleti helyeket foglalja el, a bérletesek kizárása ellen egy mindenki számára elérhető színházért tüntetett az akcióval.
3: Sporthírek.
5: A magyar férfi kézilabda válogatott nem kapott szabadkártyát a januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A két helyre 13 jelentkezés érkezett, végül Törökország és Szaúd-Arábia válogatottja vehet részt szabadkártyával a világbajnokságon.
3: Időjárás jelentés.
5: Szombaton szintén napos, gomoly felhős idő körvonalazódik, elszortan alakulhat ki kisebb eső zápor. A nyugati szél sok felé feltámad, élénk, akár elősökések is előfordulhatnak. Napközben 26 fok várható.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Erre bocsátottam az utolsó óráját a délutánunknak, itt a 99.81 perccel vagyunk 4:05 előtt. Én továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem, hiszen már csak alig 45 perc nyitőnk van hátra. Folytatjuk a hétvégi programajánlózást, hiszen a városban is lesz még program a hétvégén azokon kívül, amiket már elsoroltam. Na meg persze a térségben is jó kis programokkal várják az érdeklődőket ezen a hétvégén. Na meg persze Pétervári Tibor, a Hungaromet vasi észlelője is hozta majd nekünk a hétvégével kapcsolatos legfrissebb időjárási információkat. Szerintem ez a délután fénypontja, főleg így az elmúlt napok időjárása után szinte mindenki ezt várja a legjobban, hogy vajon a mi állandó szakértőnk, időjárás szakértőnk mit fog mondani nekünk, ha meg persze számít is, hogy milyen idő lesz, hiszen a szabadtéri programoknak is csak a jó idő fog kedvezni. Ashwad, Dead Money, You My Daddy, az ő dalaik után Luis Fonsi és Fade legfrissebbje érkezik, ez nem más, mint a Cambieri. Jó rádiózást!
1: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro

0: Körmend FM. Programajánló.
1: Amennyien szépen mentünk sorba a körmendi programokon, akkor nem menjünk el amellett sem, hogy ma mozgás éjszakája, holnap főzőverseny, emellett pedig vasárnap Várkert Vibes, egy igazi nyári programmal várják az érdeklődőket a Várkertbe. A program egy zenés piknik, ami délután 2-kor indul, este 8 óráig kínál kikapcsolódási lehetőséget a családoknak, baráti társaságoknak és mindenkinek, aki kellemes környezetben szeretné eltölteni ezt a néhány órát. Hogy milyen programokkal készülnek a szervezők, arról most dr. Szabó Barna polgármester mesél nekünk.
2: 14-én vasárnap egy várkerti délutáni piknikre hívtam meg a város lakosságát. Nekem az egyik szívem csücske ez a Várkerten belüli Várkerti tó, Körmendi a Koltrábának mondják. Mellette a réten van a platánfa, és ez a rét lenne a helyszín ennek a pikniknek, egy mesés környezet. Könnyű megközelíteni. Mindenki kijön, kihozza a kis pokrócát, aki akar, hoz magával ételt, italt, aki nem hoz magával, lehetősége lesz vásárolni, tehát büfé lesz, akár étel, akár ital szempontból. 2-től este 8 óráig, tehát egy délutáni programról lesz szó. DJ lesz folyamatosan, gyerekek, felnőttek, szinglik, párok, családok, mindenki jól tudja érezni magát. Maga ez a feeling, tehát Barker Vibes-nak hívtuk ezt a rendezvényt. Én úgy gondolom, hogy meglátjuk, hogy milyen fogadtatásba lesz, és akkor ebből is egy hagyományt tudnánk teremteni. Most akkor megemlítem, elkészült a általam szintén sokat forszírozott, nem szökőkút, de csobogó, de szökőkútnak is mondják a Holtrábán, tehát aki kijön oda, az azt is meg tudja tekinteni. Nagyon jó, tehát nem csak biológiai hatása van neki, hogy az oxigén termeli. Aki emlékszik rá, egy 6-7 éve még ment, mert annak idején, amikor kislányom még babakocsis volt, akkor sokat toltam oda, mert megnyugtatta annak a csobogó víznek hangja. Biológia hatásán felül tényleg esztétikailag is jól néz ki, meg az a csobogó hang az egy jó feelinget biztosít az ott sétálóknak. Illetve még terve van az is, hogy akkor akik látogatnak erre a piknikre, azoknak akár csónakozási lehetőség is van a Várkerti tavon, úgyhogy meglátjuk, hogy sikerül. Bízom benne, hogy nagyon sokan leszünk, bízom benne, hogy jövőre akkor újra kívánják az emberek, hogy rendezzük meg.
3: Amellett, hogy a kislányodat oda szoktad kitolni annak idején, bűz valami más emlék is ez a területhez, amiért annyira szívedhez nőtt?
2: Hogyne, az én kisgyerekkoromban még megvolt a koripálya Körmenden, amit a 8-as mellett volt, a teniszpályák voltak fölöntve, és utána a gimnázium és inkább egyetemista koromba a Holtrába mindig be volt fagyva, tehát még olyan tél volt, hogy akkor hideg volt télen. Az egész téli szünetet meg a telet ott töltöttük a barátokkal, ismerősökkel, hogy ott korcsolyáztunk, meg jégkorongoztunk a Várkerti tavon. Utána, amikor lett egy kis kutyám, akkor utána szintén a sétákat ott bonyítottam le, tehát az egész életemet végig kíséri maga a Várkert is. Csak az a Várkerti tó, meg az a platánfás rész, ez olyan szívem csücske még azon belül is.
3: A Várkertnek azért vannak még olyan közegzugai területei, amelyek különböző funkciót kaphatnának, erről már te is beszéltél több alkalommal, kis próbáltatok egyet ugye a tél folyamán, amikor korcsolyapálya készült átmenetileg.
2: Természetesen. Ugye a felújított vadásznak és környéke az megint egy kiindulási pontja lehet akár programoknak, vagy akár elképzeléseknek. Illetve ugye a Várkertnek a szélében van, vagy volt az előbb említett teniszpályák, amik működtek. Ott az esetleges ezeknek a pályáknak az újra rendbetétele, és egy körmendi teniszklubnak a létrehozatal az szintén terve van. Több embernek a fejében, és bizony benne, hogy ebből is lesz valami.
1: Tehát vasárnap Várkert Vibes, érdemes kilátogatni. A Várkertbe délután 2-től a szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy hozzák magukkal a családtagokat, a barátokat, és töltsenek el egy kellemes nyári délutánt a körmendi Várkertben.

0: Körmendefem. Programajánló.
1: A szomszédos Nádasdon is izgalmas programokkal várják az érdeklődőket. Például a Petőfi Kulturális Program keretein belül június 13-án szombaton este 6:30-tól a Nádasdi Közösségi Tér kultúrpajtájában egy ingyenes programot láthatnak és hallhatnak az érdeklődők a Változó Szerencsesztekerén címmel, ahol Petőfi Sándor útinaplójából és verseiből hallhatnak részleteket. Közreműködik Szabó Kocsi Zsuzsanna, Csadi Zoltán, Őze Áron, Csík János és muzsikus barátai. Ide is várják az érdeklődőket. És hogyha már Nádasd, akkor arról se feledkezzünk el, hogy holnap ismét Retro Party immáron 4. alkalommal a településen. A színpadon élőben hallhatjuk majd, illetve hallhatják majd az érdeklődők a 90-es és a 2000-es évek magyar top előadóit. Itt lesz Roni, a Kerozin, a Romantik, na meg DJ Bully lesz majd az est házigazdája. Tehát Nádasdra is várják az érdeklődőket izgalmas és jó kis programokkal. Én kellemes kikapcsolódást és jó szórakozást kívánok mindkét rendezvényen.

0: szerte volt csapadék, és nagyjából olyan 10 és 20 mm között hullottak a mennyiségek. Bizony jég is volt közötte, hol több, hol kevesebb. De ezeknek az volt a szerencs, hogy ilyen gyorsan áthelyeződő zivataros láncolat volt. Gyakorlatilag egy ilyen zivataros fronttal szerveződött több zivatar, és így ment végig az országon. Tehát ennek a frontnak az elején volt ez a rendszer, mögötte pedig már záporás, illetve csendes eső hullott, tehát nagyon kellett ez a földeknek. Ugye előtte első nap is volt csapadék, itt az állomáson, most így az első 10 nap 32 mm az nem rossz adatnak számít, tehát ez sokat segített a növényeknek.
1: Hol tartunk most egyébként a nagy tavaszi szárazság után, mennyire terítődhetett a talaj, mennyi hiányzik még?
0: Hát általában ilyen 50 mm-t mutatnak, és a megye az úgy van eloszva, hogy északról délfele csökken a hiány. Az őrségi területeken már nem olyan sok, vagy már lehullott ez az átlag, aminek le lehet. Szóval a fő Szent-Gotthárd Farkas, a 100 mm fölött hullott májusba. Ez egy igen jó csapadék, és hát most is ezek a délnyugatról érkező rendszerek először azt a területet találják meg. Általában ezért is van ott a csapadék többlet. Éves szinten is az ország egyik legcsapadékosabb területe egyébként a Vas-megyei őrségi részek, meg ott az Alával, Szlovéniával határos részek.
1: Na milyen a folytatás, ebben látsz a csapadékot?
0: Elvileg a szombati napon, péntek szombaton csak szórványosan alakult egy-egy futó zápor, esetlegesen zivatar. De ezt lesz a jellemző, napos, gomoly felhős időszakok váltakoznak, és még azért érezheti hatását a front, mert 25 fok alatt marad majd a maximum. Vasárnap van esély, hogy megközelítjük ezt a hőmérsékletet, a 25 fokot, viszont vasárnap megint, főleg délutántól egyre több lesz majd a felhő és a zápor zivatar előfordulásának az esélye növekszik, és ez majd jellemző lesz egyébként a hétfői keddi napra is. És hát ott megint pont a hétfőn a jobbára felhős csapadékos idő miatt visszaesik a hőmérséklet. Aztán majd a mostani állás szerint a hét közepére tér vissza a nyári hőmérséklet, tehát a 30 közeli, majd a hét második felébe, illetve hát először a 25 fok körüli értékek. De ott sem lesz zavartalan, azért helyen közel egy-egy zivataros periódus benne van a pakliba. Úgyhogy azért bizakodó vagyok csapadék tekintetében. Hát sajnos ugye a jég az mindig benne van ezekben a helyzetekben.
1: A hétvégén azonban lényegesen kellemesebb hőmérsékleti értékeket mérhetünk akkor, mint például most.
0: Így van, tehát ezek ilyen kellemes értékek lesznek, 20 és 25 fok között, és azért a szél se lesz jellemző. Majd vasárnap, ahogy a front közeledik, ott élétül meg a déli délnyugati szél előtte. Egyébként azért mérséked lesz, ugye a csütörtöki napon volt a front után, szeles az idő, lecsendesedik.
1: A jövő hét közepén meginduló felmelegedés meddig futhat majd ki szerinted? Lesz-e vajon kánikulai időszak június második felében?
0: Hát egyelőre most a modellek 20-a körül várnak ilyen napokat, mert az a jövő hét vége. Hát aztán ott még azért már bizonytalanodik, hogy ez meddig tart ki. Észak-nyugatról ugye közben Brit-szigetek északi-tenger, balti-tenger irányából érkeznek hideggebb léghullámok, amik aztán visszavetik a hőmérsékletet általában egy-két napra, csak akkor van a csapadékos időszak is. De azért mindenképpen én várok ezeket, majd főleg július-augusztusban.
2: Lilywood, Break és Sick Diva, valamint a Pushes című legfrissebb közös forgott a 99.8-on, és a hét legvártabb pillanata érkezik. Péterbári Tibor, a Hungaromet vasi észlelő. Tehát szorványosan kell csak a hétvégén csapadékra számítani, de mondhatjuk azt, hogy visszatér a jó idő, az esték, illetve az éjszakák hűvösebbek lesznek, de bízunk abban, hogy a folytatásban már visszatér a kellemes nyárias idő. Péterbári Tibornak köszönjük szépen a legfrissebb infó.

0: végéhez ért. A mai délutánunk itt a 99.8-on Lakosi Gabinak adom át a helyemet. 5 óra, úgyhogy hozza a legfontosabb híreket, infókat, a folytatásban pedig szólnak nálunk továbbra is a jó zenék, érdemes itt maradni. Én pedig megköszönöm, hogy velem töltötték a mai délutánt, és megköszönöm egész heti megtisztelő figyelmüket. Ma is Tócilit hallották az elmúlt 4 órában. Szép hétvégét kívánok mindenkinek, kellemes időtöltést, kikapcsolódást, feltöltődést. Este 6-tól pedig találkozzunk a Batthyány kastély udvarán, a Mozgás éjszakáján, majd legközelebb hétfőn délután 1-től újra itt az éterben.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Vonatpótló buszok közlekednek Körmend és Szentgotthárd között. Zenés irodalmi előadással idézik meg Petőfi Sándor úti naplóját Nádasdom. 4. alkalommal lesz Rádóczi Vágtak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vonatpótló buszok közlekednek Körmend és Szentgotthárd között június 20-án pályakarbantartási munkák miatt, írta a közleményében a Gyesev. Szombathelyi és Körmend állomások között egyes vonatok menetrendje is módosul, hívta fel a vasúttársaság a figyelmet. A változásokról a Gyesev honlapján és az állomási pénztáraknál tájékozódhatnak az utasok. Körmendi alkotók is részt vesznek a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon kiállításán. A 25. Nemzetközi Magyar Fotószalont kedden nyitották meg a Pécsi Tudomány Egyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontjában a Körmendi 3FK Futóklub vezetőjének, Fekete Tamás fotóművésznek a közreműködésével, aki egyúttal a Fotóművészek Világszövetsége panorégiójának alelnöke is. A tárlaton a díjazott és válogatott fotográfiák szerepelnek a hazai és határon túli alkotók munkáiból. A kiállítók között több körmendi alkotó is bemutatkozik, köztük Fekete Tamás, valamint Jámbor Tamás és Károly Barnabás. Zenés irodalmi előadás keretében mutatják be Petőfi Sándor úti napló részleteire és verseire épülő produkciót szombaton a Nádasdi Közösségi Széntér kultúrpalotájában a Petőfi Kulturális Program részeként. A Változó Szerencse Szekéren című előadás nem hagyományos koncertként, hanem koncertszínházi formában valósul meg, ahol az irodalmi szövegek és a magyar népzene, valamint a világzene elemei fonódnak össze. Az előadás célja, hogy új kortárs formában közelítse meg Petőfi Sándor életművét, ötvözve az irodalmat és a zenei hagyományokat. 4. alkalommal rendezik meg a Rádóczi Vágtát parasztolimpiával színesítve szombaton délután Egyházas Rádócon. A Vágtát az Egyházas Rádóczi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület szervezi, az eseményt családi programokkal is színesítik, mondta el Kovácsné Bazsó Katalin elnök.
3: Előtte májusfát kitáncolunk, az lesz a bemelegítés, és akkor nem ennek a távok, akkor lesz egy parasztolimpia is,

0: szeretettel várunk, ha futni akar, vagy ha csak szurkolni, akkor is.
1: A közönség is támogathatja adományokkal a beteg kisfiút a körmendi birkózó gálán. Birkózó gálát rendez a KV Birkózó Esse Körmend szombaton a Dr. Kristóf László sportcsarnokban. A sportesemény 10 órakor kezdődik. A közönség is támogathatja adományokkal a beteg kisfiút a gálán, nyilatkozta Bartók Zsolt vezetőedző egyesületi elnök.
2: Hazban kezdő birkózó megjelenik eddigi nevezések alapján. Teljes mértékben ingyenes a belépő, illetve egy adományozó büfét is fel fogunk állítani. A helyi vállalkozások, illetve a körmend környékbeli vállalkozások adományán. Ilyen adományozó büfének hívom inkább, mert élelmiszereket ajánlottak fel, és ennek függvényében az adományok, hogy adnak egy adományt, akkor viszont mi adunk süteményt, pizzát, kebabot, pont ami ott van, de üdítőt is ugyanúgy. Ezzel szeretném még segíteni Somának a gyógyulását. Ha valaki támogatni szeretné a Soma gyógyulását, azt a Facebook oldalunkon, a Rámegy a Körmend birkózás oldalra, ott fel van tüntetve az édesanyja számlaszáma, illetve a mi számlaszámunk, ahova Soma, a közlemény rovatba beírva, hogy Soma tudja támogatni Somát.
1: A kórházi klímaberendezéseinek azonnali javítására és karbantartására 3,4 milliárd forintnyi rendkívüli forrást biztosítanak a szerdai kormányülésen született döntés értelmében, derül ki a miniszterelnök Facebook bejegyzéséből. Magyar Péter arról is ír, hogy megszüntetik a kriptovaluták kriminalizálását, illetve határoztak a Mohácsi Duna 700 milliárd forinttal túlárazott építésének ügyében. Kitér rá, hogy megtárgyalták a rövidesen bevezetendő vagyonadó szabályozás első tervezetét. Magyar Péter végül beszámol róla, hogy a közintézményekből eltávolítják az úgynevezett nemzeti hitvallást. Embereken tesztelték a Life Bioscience és sejteket megfiatalító génterápiás kezelését, írja a Nature.com. A tudományos portál cikke szerint a mérföldkőnek számító klinikai vizsgálat első résztvevője olyan sejtprogramozási kezelésben részesült, amelynek célja a szemkárosodott sejteinek megújítása. A vizsgálaton egy olyan innovatív technológiát tesztelnek, amely 3 gén aktiválásával részlegesen újraprogramoz öreg sejteket, hogy azok fiatal őssejtszerű állapotban térjenek vissza. 14. Leópápa felavatta a Sagrada Familia Bazilika legmagasabb, Jézus Krisztusról elnevezett tornyát Barcelonában. A katolikus egyházfő Antoni Gaudí építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méter magas tornyát. A pápa hálát adott mindazoknak, akik közreműködtek a templom építésében, amely egyben kövekből, színekből és fényekből készült, ékes szólókatekézés is.
3: Sporthírek.
1: Szombaton és vasárnap Török Bálinton rendezik az első Keleti Ágnes emlékversenyt, amelyen csaknem 450 ritmikus gimnasztikázó vesz részt. Az eseményen a sportág egyik legnagyobb hazai csapatversenye lesz, ugyanis 116 együttes kéziszer csapat és csoport indul összesen 446 versenyzővel.
3: Időjárás jelentés.
1: Szombaton szintén napos, gomoly felhős idő körvonalazódik, elszortan alakulhat ki kisebb esőzápor. A nyugati szél sok felé feltámad, élénk, akár elősökések is előfordulhatnak. Napközben 26 fok várható.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában

Körmendiek kedvenc zenéi, Körment kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója rád hangolva. Hiába

99.8. Görmend FM. Rákhangolva. Rákhangolva. Rákhangolva. When she's walking down the street.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ismét jótékonysági főzést rendeznek Körmenden. Jégesővel és heves csapadékkal vonult át a vihar. 56-an tettek esküt a hivatalos mentőcsapatnál, a Hunornál. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kerti bútorokat vásárolna a körmendi szociális szolgáltató és információs központ a szombati főzőverseny bevételéből. A hagyományos jótékonysági eseményt ismét az Alterába Kft. Hívta életre az Ökocentrum területén. A rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést, tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
2: Most úgy döntöttünk, hogy kimondottan Körmendről szól, hiszen a szociális szolgáltató és információs központ részé szeretnénk eszközbeszerzéshez hozzájárulni, és bízom benne, hogy erre is sokan el fognak jönni. Azt gondolom, hogy 12:30-tól már lehet jönni. Érdemes időben ellátogatni a rendezvényre, nem más miatt, csak amiatt, hogy ugye az az 50 adag, hogyha sokan meglebbentik a részvételüket, akkor azért pillanatok alatt el tud fogyni. Örülnék, hogyha esetleg, ha más nem, legalább a fogyasztással hozzájárulnának majd június 13-án a kedves körmendiek.
1: Jelentős mennyiségű csapadékot, erőszelet és jégesőt hozott a szerda esti vihar Vasvár megye több településére. A legnagyobb intenzitással a körmendi járás és az Őrség térségét érintette az ivatarzóna. A beszámolók szerint Körmenden nagy mennyiségű jég is hullott az eső mellett. A helyi felvételeken az látható, hogy a jég rövid idő alatt fehérré változtatta az utcákat, míg a nagy mennyiségű csapadék vízfolyamokat alakított ki a város egyes részein. A körmendi járás több településéről is érkeztek jelzések a jégesőről, így Kondorfáról, Apát István falváról, Csörötnekről, Ispánkról, Magyarszecsődről, Rátótról és Egyházashollósról is. A legtöbb helyen borsó nagyságú jégszemekről számoltak be a lakosok. Célegyenesbe került a Vasvári Ambrus Fanni könyve. A Megémésztő tűz című romantikus regény közösségi finanszírozás segítségével születhetett meg a Gyémánt kiadó gondozásában. A szerző kiadója meghívására az ünnepi könyvhét keretében dedikálja a regényt. A kötet a 19. századi Vasvár megye világába, a Vasvára és Oszkóba vezeti az olvasót, és két nemesi család a szőlősiek és a szentkútiak sorsát követi, a valóság és a fikció határán egyensúlyozva. Írása a romantikus regények műfajába sorolható, nyilatkozta a szerző Ambrus Fanni.
3: A regény az a történelmi romantikus műfajába tartozik, ez azt jelenti, hogy a 21. században íródott, viszont egy régi korban játszódik, és történelmileg hiteles tényeket sorakoztat fel. Sokan, akik történelmi romantikus regényt írnak, azok figyelnek arra, hogy történelmi szereplők is megjelenjenek, vagy valós helyszínekkel játszódik. Ez az én regényemben is így van. Hát a keresztmetszetét valahogy úgy lehetne, vagy ilyen címszavakba elmondani, hogy vannak ilyen különböző toposzok, amik jellemzőek a könyvekre. Ez a barátságból szerelmesek toposzra épül. Remélem egyébként, ahogy meg van valósítva, azt egyedinek fogják érezni az olvasók.
1: Nyárköszöntő rendezvénnyel, kulturális programokkal és hagyományos búcsúval várja az érdeklődőket június 14-ig Ivánc. A program sorozatnak a település sportpályája és temploma ad otthont. A közösség templomában lép fel Eperjes Károly, aki az Igazat mond ne csak a valódi című szállításban a 20. századi magyar líra kiemelkedő alkotóinak műveiből ad elő. Az esten közreműködik Négyesi Katalin. A hétvége a település hagyományos búcsújával zárul. Az ünnepi szentmisét követően vidámparki játékok, körhinták és egyéb szórakoztató programok várják a látogatókat. A sportpályán megrendezik a helyi közösség egyik hagyományos eseményét, a Nősök Nőtlenek labdarúgó mérkőzést is. A búcsú esti bállal zárul, ahol a zenéről Sipos László gondoskodik. 56-an tettek esküt Magyarország hivatalos mentőcsapatánál, a Hunornál. A Katasztrófavédelem Központi Mentő Szervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón, a katasztrófavédelmi kiképző és raktárbázison, tájékoztatotta az MTI. A Hunor Mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata. Újra megrendezik a Szegedi Papucs napját. Papucsvásár kiállítás, papucshímző bemutató, néptánc előadás és gyermekeknek szóló kreatív foglalkozás is várja az érdeklődőket a Szegedi Papucs napján, amelyet szombaton rendeznek a Szegedi Dum látogatóközpontban és a Szent Györgyi Albert Agórában. Egyben jubileumot is ünnepelnek, hiszen 10 évvel ezelőtt indult el az a tudatos örökségvédelmi munka, amelynek köszönhetően a Szegedi Papucs ma már egyre több ember lábán jelenik újra meg, hagyományos és újra gondolt formában. A Milanói Scala közönsége az emeletről ledobált szórólapokkal tiltakozott a jegyárak emelés ellen a Carmen premierjén. Az előre meghirdetett tiltakozó megmozdulása bemutató kezdete előtt zajlott le. A Milano Today városi hírportál beszámolója szerint a Scala régi bérletes közönsége, amely évtizedek óta az emeleti helyeket foglalja el, a bérletesek kizárása ellen egy mindenki számára elérhető színházért tüntetett az akcióval.
0: Sporthírek.
1: A magyar férfi kézilabda válogatott nem kapott szabadkártyát a januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A két helyre 13 jelentkezés érkezett, végül Törökország és Szaúd-Arábia válogatottja vehet részt szabadkártyával a világbajnokságon.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton szintén napos, gomoly felhős idő körvonalazódik, elszórtan alakulhat ki kisebb esőzápor. A nyugati szél sok felé feltámad, élénk, akár elősökések is előfordulhatnak. Napközben 26 fok várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.
4: Nem kell a pompa, a harsány ígére.

0: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Én egyedül is lazán.

Voltak akik azt hitték, hogy jobbak. Voltak akik cikizték a hajamat. De akik azt hitték, hogy jobbak. Most már nem cikizik a hajam.

0: Úgy öltél meg puszta kézzel, ahogy öleltél.
1: Hazai Turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Naponta kétszer 60 percben. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Alszik a város, míg ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe. Ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt. Mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vonatpótló buszok közlekednek Körmend és Szentgotthárd között. Zenés irodalmi előadással idézik meg Petőfi Sándor úti naplóját Nádasdom. Negyedik alkalommal lesz Rádóczi Vágtak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vonatpótló buszok közlekednek Körmend és Szentgotthárd között június 20-án pályakarbantartási munkák miatt, írta a közleményében a Gyesev. Szombathelyi és Körmend állomások között egyes vonatok menetrendje is módosul, hívta fel a vasútársaság a figyelmet. A változásokról a Gyesev honlapján és az állomási pénztáraknál tájékozódhatnak az utasok. Körmendi alkotók is részt vesznek a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon kiállításán. A 25. Nemzetközi Magyar Fotószalont kedden nyitották meg a Pécsi Tudomány Egyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontjában a körmendi 3FK Fotóklub vezetőjének, Fekete Tamás fotóművésznek a közreműködésével, aki egyúttal a Fotóművészek Világszövetsége panorégiójának alelnöke is. A tárlaton a díjazott és válogatott fotográfiák szerepelnek a hazai és határon túli alkotók munkáiból. A kiállítók között több körmendi alkotó is bemutatkozik, köztük Fekete Tamás, valamint Jámbor Tamás és Károly Barnabás. Zenés irodalmi előadás keretében mutatják be Petőfi Sándor úti napló részleteire és verseire épülő produkciót szombaton a Nádasdi Közösségi Széntér kultúrpalotájában a Petőfi Kulturális Program részeként. A Változó Szerencse Szekéren című előadás nem hagyományos koncertként, hanem koncertszínházi formában valósul meg, ahol az irodalmi szövegek és a magyar népzene, valamint a világzene elemei fonódnak össze. Az előadás célja, hogy új kortárs formában közelítse meg Petőfi Sándor életművét, ötvözve az irodalmat és a zenei hagyományokat. Negyedik alkalommal rendezik meg a Rádóczi Vágtát parasztolimpiával színesítve szombaton délután Egyházas Rádócon. A Vágtát az Egyházas Rádóczi Falu Szépítő és Hagyományőrző Egyesület szervezi, az eseményt családi programokkal is színesítik, mondta el Kovácsné Bazsó Katalin elnök.
2: Előtte május vág kirándulunk, az lesz a bemelegítés, és akkor nem ennek a távok, akkor lesz egy parasztolimpia is. Közben a gyerekeket megvárjuk kézműveskedés

0: szeretettel várunk, ha futni akar, vagy ha csak szurkolni, akkor is.
1: A közönség is támogathatja adományokkal a beteg kisfiút a körmendi birkózó gálán. Birkózó gálát rendez a KV Birkózó Ese Körmend szombaton a Dr. Kristóf László sportcsarnokban. A sportesemény 10 órakor kezdődik. A közönség is támogathatja adományokkal a beteg kisfiút a gálán, nyilatkozta Bartók Zsolt vezetőedző egyesületi elnök.
2: 62 birkózó megjelenik eddigi nevezések alapján. Teljes mértékben ingyenes a belépő, illetve egy adományozó büfét is fel fogunk állítani. A helyi vállalkozások, illetve a környékbeli, körmet környékbeli vállalkozások adományán. Ilyen adományozó büfének hívom inkább, mert élelmiszereket ajánlottak fel, és ennek függvényében az adományok, hogy adnak egy adományt, akkor viszont mi adunk süteményt, pizzát, kebabot, pont ami ott van, de üdítőt is ugyanúgy. Ezzel szeretném még segíteni Somának a gyógyulását. Ha valaki támogatni szeretné a Soma gyógyulását, azt a Facebook oldalunkon, a Rámegy a Körmend birkózás oldalra, ott fel van tüntetve az édesanyja számlaszáma, illetve a mi számlaszámunk, ahova Soma, a közlemény rovatba beírva, hogy Soma tudja támogatni Somát.
1: A kórházi klímaberendezéseinek azonnali javítására és karbantartására 3,4 milliárd forintnyi rendkívüli forrást biztosítanak a szerdai kormányülésen született döntés értelmében, derül ki a miniszterelnök Facebook bejegyzéséből. Magyar Péter arról is ír, hogy megszüntetik a kriptovaluták kriminalizálását, illetve határoztak a Mohácsi Duna 700 milliárd forinttal túlárazott építésének ügyében. Kitér rá, hogy megtárgyalták a rövidesen bevezetendő vagyonadó szabályozás első tervezetét. Magyar Péter végül beszámol róla, hogy a közintézményekből eltávolítják az úgynevezett nemzeti hitvallást. Embereken tesztelték a Life Bioscience és sejteket megfiatalító génterápiás kezelését, írja a Nature.com. A tudományos portál cikke szerint a mérföldkőnek számító klinikai vizsgálat első résztvevője olyan sejtprogramozási kezelésben részesült, amelynek célja a szemkárosodott sejteinek megújítása. A vizsgálaton egy olyan innovatív technológiát tesztelnek, amely 3 gén aktiválásával részlegesen újraprogramoz öreg sejteket, hogy azok fiatal őssejtszerű állapotban térjenek vissza. 14. Leó pápa felavatta a Sagrada Familia Bazilika legmagasabb, Jézus Krisztusról elnevezett tornyát Barcelonában. A katolikus egyházfő Antoni Gaudí építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méter magas tornyát. A pápa hálát adott mindazoknak, akik közreműködtek a templom építésében, amely egyben kövekből, színekből és fényekből készült, ékes szóló katekézis is.
3: Sporthírek.
1: Szombaton és vasárnap Török Bálinton rendezik az első Keleti Ágnes emlékversenyt, amelyen csaknem 450 ritmikus gimnasztikázó vesz részt. Az eseményen a sportág egyik legnagyobb hazai csapatversenye lesz, ugyanis 116 együttes kéziszer csapat és csoport indul összesen 446 versenyzővel.
3: Időjárás jelentés.
1: Szombaton szintén napos, gomoly felhős idő körvonalazódik, elszortan alakulhat ki kisebb esőzápor. A nyugati szél sok felé feltámad, élénk, akár elősökések is előfordulhatnak. Napközben 26 fok várható.
3: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8 Körment rádiója. Ráfangolva.
1: Lehet, soha nem bízom meg senkiben, magam szeretni igazán az a plán. Körülöttem mindenki csak követő, minden harmadik nő mindig szerető. Üres vagyok, baba, ne is írogass, látod, mindkét szemem nagyon pirosak. Ígérgetnek, nem igaz a felesem, nem látják az igazat, csak kevesen.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ismét jótékonysági főzést rendeznek Körmenden. Jégesővel és heves csapadékkal vonult át a vihar. 56-an tettek esküt a hivatalos mentőcsapatnál, a Hunornál. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kerti bútorokat vásárolna a körmendi szociális szolgáltató és információs központ a szombati főzőverseny bevételéből. A hagyományos jótékonysági eseményt ismét az Alterába Kft. Hívta életre az Ökocentrum területén. A rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést, tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
2: Most úgy döntöttünk, hogy kimondottan Körmendről szól, hiszen a szociális szolgáltató és információs központ részére szeretnénk eszközbeszerzéshez hozzájárulni, és bízom benne, hogy erre is sokan el fognak jönni. Azt gondolom, hogy 12:30-tól már lehet jönni. Érdemes időben ellátogatni a rendezvényre, nem más miatt, csak amiatt, hogy ugye az 50 adag, hogyha sokan meglebbentik a részvételüket, akkor azért pillanatok alatt el tud fogyni. Örülnék, hogyha esetleg, ha más nem, legalább a fogyasztással hozzájárulnának majd június 13-án a kedves körmendiek.
1: Jelentős mennyiségű csapadékot, erős szelet és jégesőt hozott a szerda esti vihar Vasvár megye több településére. A legnagyobb intenzitással a körmendi járás és az Őrség térségét érintette az ivatarzóna. A beszámolók szerint Körmenden nagy mennyiségű jég is hullott az eső mellett. A helyi felvételeken az látható, hogy a jég rövid idő alatt fehérré változtatta az utcákat, míg a nagy mennyiségű csapadék vízfolyamokat alakított ki a város egyes részein. A körmendi járás több településéről is érkeztek jelzések a jégesőről, így Kondorfáról, Apát István falváról, Csörötnekről, Ispánkról, Magyarszecsődről, Rátótról és Egyházashollósról is. A legtöbb helyen borsó nagyságú jégszemekről számoltak be a lakosok. Célegyenesbe került a Vasvári Ambrus Fanni könyve. A Megémésztő tűz című romantikus regény közösségi finanszírozás segítségével születhetett meg a Gyémánt kiadó gondozásában. A szerző kiadója meghívására az ünnepi könyvhét keretében dedikálja a regényt. A kötet a 19. századi Vasvár megye világába, a Vasvára és Oszkóba vezeti az olvasót, és két nemesi család, a szőlősiek és a szentkútiak sorsát követi, a valóság és a fikció határán egyensúlyozva. Írása a romantikus regények műfajába sorolható, nyilatkozta a szerző Ambrus Fanni.
3: A regény az a történelmi romantikus műfajába tartozik. Ez azt jelenti, hogy a 21. században íródott, viszont egy régi korban játszódik, és történelmileg hiteles tényeket sorakoztat fel. Sokan, akik történelmi romantikus regényt írnak, azok figyelnek arra, hogy történelmi szereplők is megjelenjenek, vagy valós helyszínekkel játszódik. Ez az én regényemben is így van. Hát a keresztmetszetét valahogy úgy lehetne, vagy ilyen címszavakba elmondani, hogy vannak ilyen különböző toposzok, amik jellemzőek a könyvekre. Ez a barátságból szerelmesek toposzra épül. Remélem egyébként, ahogy meg van valósítva, azt egyedinek fogják érezni az olvasók.
1: Nyárköszöntő rendezvénnyel, kulturális programokkal és hagyományos búcsúval várja az érdeklődőket június 14-ig Ivánc. A program sorozatnak a település sportpályája és temploma ad otthont. A közösség templomában lép fel Eperjes Károly, aki az Igazat mondne csak a valódi című szállításban a 20. századi magyar líra kiemelkedő alkotóinak műveiből ad elő. Az esten közreműködik Négyesi Katalin. A hétvége a település hagyományos búcsújával zárul. Az ünnepi szentmisét követően vidámparki játékok, körhinták és egyéb szórakoztató programok várják a látogatókat. A sportpályán megrendezik a helyi közösség egyik hagyományos eseményét, a Nősök Nőtlenek labdarúgó mérkőzést is. A búcsú esti bállal zárul, ahol a zenéről Sipos László gondoskodik. 56-an tettek esküt Magyarország hivatalos mentőcsapatánál, a Hunornál. A Katasztrófavédelem Központi Mentő Szervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón, a katasztrófavédelmi kiképző és raktárbázison, tájékoztatotta az MTI. A Hunor Mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata. Újra megrendezik a Szegedi Papucs napját. Papucsvásár kiállítás, papucshímző bemutató, néptánc előadás és gyermekeknek szóló Kreatív foglalkozás is várja az érdeklődőket a Szegedi Papucs napján, amelyet szombaton rendeznek a Szegedi Dum látogatóközpontban és a Szent Györgyi Albert Agórában. Egyben jubileumot is ünnepelnek, hiszen 10 évvel ezelőtt indult el az a tudatos örökségvédelmi munka, amelynek köszönhetően a Szegedi Papucs ma már egyre több ember lábán jelenik újra meg, hagyományos és újra gondolt formában. A milánói Scala közönsége az emeletről ledobált szórólapokkal tiltakozott a jegyárak emelés ellen a Carmen premierjén. Az előre meghirdetett tiltakozó megmozdulás a bemutató kezdete előtt zajlott le. A Milano Today városi hírriportál beszámolója szerint a Scala régi bérletes közönsége, amely évtizedek óta az emeleti helyeket foglalja el, a bérletesek kizárása ellen egy mindenki számára elérhető színházért tüntetett az akcióval.
0: Sporthírek.
1: A magyar férfi kézilabda válogatott nem kapott szabad kártyát a januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A két helyre 13 jelentkezés érkezett, végül Törökország és Szaúd-Arábia válogatottja vehet részt szabad kártyával a világbajnokságon.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton szintén napos, gomoly felhős idő körvonalazódik, elszortan alakulhat ki kisebb esőzápor. A nyugati szél sok felé feltámad, élénk, akár elősökések is előfordulhatnak. Napközben 26 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Urban FM, a Körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.
1: Tu sabes que cosa es el tacatá?

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.
1: Lightning from the sky.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vonatpótló buszok közlekednek Körmend és Szentgotthárd között. Zenés irodalmi előadással idézik meg Petőfi Sándor úti naplóját Nádasdom. Negyedik alkalommal lesz Rádóczi Vágtak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vonatpótló buszok közlekednek Körmend és Szentgotthárd között június 20-án pályakarbantartási munkák miatt, írta a közleményében a Gyesebb. Szombathelyi és Körmend állomások között egyes vonatok menetrendje is módosul, hívta fel a vasúttársaság a figyelmet. A változásokról a Gyesebb honlapján és az állomási pénztáraknál tájékozódhatnak az utasok. Körmendi alkotók is részt vesznek a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon kiállításán. A 25. Nemzetközi Magyar Fotószalont kedden nyitották meg a Pécsi Tudomány Egyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontjában a Körmendi 3FK Fotóklub vezetőjének, Fekete Tamás fotóművésznek a közreműködésével, aki egyúttal a Fotóművészek Világszövetsége panorégiójának alelnöke is. A tárlaton a díjazott és válogatott fotográfiák szerepelnek a hazai és határon túli alkotók munkáiból. A kiállítók között több körmendi alkotó is bemutatkozik, köztük Fekete Tamás, valamint Jámbor Tamás és Károly Barnabás. Zenés irodalmi előadás keretében mutatják be Petőfi Sándor úti napló részleteire és verseire épülő produkciót szombaton a Nádasdi Közösségi Széntér kultúrpalotájában a Petőfi Kulturális Program részeként. A Változó Szerencse Szekéren című előadás nem hagyományos koncertként, hanem koncertszínházi formában valósul meg, ahol az irodalmi szövegek és a magyar népzene, valamint a világzene elemei fonódnak össze. Az előadás célja, hogy új kortárs formában közelítse meg Petőfi Sándor életművét, ötvözve az irodalmat és a zenei hagyományokat. Negyedik alkalommal rendezik meg a Rádóczi Vágtát paraszt olimpiával színesítve szombaton délután Egyházas Rádócon. A Vágtát az Egyházas Rádóczi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület szervezi, az eseményt családi programokkal is színesítik, mondta el Kovácsné Bazsó Katalin elnök.
2: Előtte május fát kitáncolunk, az lesz a bemelegítés, és akkor nem ennek a távok, akkor lesz egy paraszt olimpia is. Közben

0: szeretettel várunk, ha futni akar, vagy ha csak szurkolni, akkor is.
1: A közönség is támogathatja adományokkal a beteg kisfiút a körmendi birkózó gálán. Birkózó gálát rendez a KV Birkózó Esze Körmend szombaton a Dr. Kristóf László sportcsarnokban. A sportesemény 10 órakor kezdődik. A közönség is támogathatja adományokkal a beteg kisfiút a gálán, nyilatkozta Bartók Zsolt vezetőedző egyesületi elnök.
2: 60 kezdő birkózó megjelenik eddigi nevezések alapján. Teljes mértékben ingyenes a belépő, illetve egy adományozó büfét is fel fogunk állítani. A helyi vállalkozások, illetve a környékbeli, körmet környékbeli vállalkozások adományán. Ilyen adományozó büfének hívom inkább, mert élelmiszereket ajánlottak fel, és ennek függvényében az adományok, hogy adnak egy adományt, akkor viszont mi adunk süteményt, pizzát, kebabot, pont ami ott van, de üdítőt is ugyanúgy. Ezzel szeretném ő segíteni Somának a gyógyulását. Ha valaki támogatni szeretné a Soma gyógyulását, azt a Facebook oldalunkon, rámegy a Körmend birkózás oldalra, ott fel van tüntetve az édesanyja, a édesanyja számlaszáma, illetve a mi számlaszámunk, ahova Soma, a közlemény rovatba beírva, hogy Soma tudja támogatni Somát.
1: A kórházi klímaberendezéseinek azonnali javítására és karbantartására 3,4 milliárd forintnyi rendkívüli forrást biztosítanak a szerdai kormányülésen született döntés értelmében, derül ki a miniszterelnök Facebook bejegyzéséből. Magyar Péter arról is ír, hogy megszüntetik a kriptovaluták kriminalizálását, illetve határoztak a Mohácsi Duna 700 milliárd forinttal túlárazott építésének ügyében. Kitér rá, hogy megtárgyalták a rövidesen bevezetendő vagyonadó szabályozás első tervezetét. Magyar Péter végül beszámol róla, hogy a közintézményekből eltávolítják az úgynevezett nemzeti hitvallást. Embereken tesztelték a Life Bioscience és sejteket megfiatalító génterápiás kezelését, írja a Nature.com. A tudományos portál cikke szerint a mérföldkőnek számító klinikai vizsgálat első résztvevője olyan sejtprogramozási kezelésben részesült, amelynek célja a szemkárosodott sejteinek megújítása. A vizsgálaton egy olyan innovatív technológiát tesztelnek, amely 3 gén aktiválásával részlegesen újra programoz öreg sejteket, hogy azok fiatal őssejtszerű állapotban térjenek vissza. 14. Leópápa felavatta a Sagrada Familia Bazilika legmagasabb Jézus Krisztusról elnevezett tornyát Barcelonában. A katolikus egyházfő Antoni Gaudí építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méter magas tornyát. A pápa hálát adott mindazoknak, akik közreműködtek a templom építésében, amely egyben kövekből, színekből és fényekből készült, ékes szóló katekézis is.
3: Sporthírek.
1: Szombaton és vasárnap Török Bálinton rendezik az első Keleti Ágnes emlékversenyt, amelyen csaknem 450 ritmikus gimnasztikázó vesz részt. Az eseményen a sportág egyik legnagyobb hazai csapatversenye lesz, ugyanis 116 együttes kéziszer csapat és csoport indul összesen 446 versenyzővel.
3: Időjárás jelentés.
1: Szombaton szintén napos gomoly felhős idő körvonalazódik, elszortan alakulhat ki kisebb esőzápor. A nyugati szél sok felé feltámad, élénk, akár elősökések is előfordulhatnak. Napközben 26 fok várható.
3: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Van egy olyan, hogy egy igazi, szerinted? Te mit mondasz? Tehát van például egy igazi nagy szerelem. Létezik ilyen, hogy visszagondolsz, nem tudom, 100 éves korodban, hogy igen, amikor 30 éves voltam a Pirike, ő volt az igazi nagy szerelem, hogy van egy ilyen, vagy pedig mindig fokozatok vannak, és mindig fejlődünk.
2: Szerintem mindig fokozatok vannak, és fejlődünk. Legalábbis az én életemben úgy történt, hogy mindig azt hittem, hogy már megvan az igazi.
3: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
2: Aztán jött egy, aztán kiderült, hogy mégsem, és jött valaki, aki az igazibbnál is igazi volt, és az igazibb igazinál is volt még igazibb. És természetesen most úgy érzem, hogy ami, most már 25 éve a feleségemmel, most úgy érzem, hogy ő az igazi. De mivel azt mondják, hogy soha nem mond, hogy soha, még az sem kizárt, hogy bár nagyon kizártnak tartom hát már így 60 évesen, de az sem kizárt, hogy kiderül, hogy van még igazibb, és vált az ember, bár ezt nem tartom már valószínűnek, de megtörtént velem, hogy azt hittem, de olyan mértékben, hogy a csillagokat, a világ mindenséget lehoztam az égről.
1: Hát de ez egy elég gyászosan hangzik, mert ha letelik az idő, leketyegett az órája annak a személynek, akkor vége van. Hát bocsánatot kérek, mondod, akkor most jött egy újabb igazi. Úgyhogy eddig tartott az együttlétünk, és most már nem
2: annak kell. Oka van.
1: Hát értem én, de akkor is gyászosan hangzik ez így, nem? Hogy akkor nem egy döntés, egy választás, hogy mi együtt építjük azt a valamit, és a szeretet, mint döntés, és akkor együtt tovább
2: de,
1: szeretjük.
2: De most figyelj, te még soha nem váltál el, te még soha nem hát szakítottál.
1: Nem is tervezek elválni.
2: De nem szakítottál még soha nővel?
1: Hát, de, illetve egyébként most, ahogy mondod...
2: Nem szakítottál soha?
1: Azt hiszem, hogy nem.
2: Veled szakította?
1: Azt hiszem, hogy igen. Mindjárt végig.
2: Akkor lehet, hogy benned volt a hiba.
1: Hát az könnyen lehet ez alapján, de folytasd.
2: Akkor gondolk, hogy az ő nála leketyegtél?
1: Hát úgy tűnik.
2: Nem leketyegtél, hanem valami volt, ami benned kevesebb volt, mint ami másban.
1: Vagy én nem voltam elég erős ahhoz, hogy kimondjam azt, hogy ez nem az. Az könnyen lehet.
2: De ezen nem gondolkodunk.
1: Hát
2: nem azon gondolkodom, mikor hazamegyek innen, hogy ránézzek a feleségem, és azt mondom, hogy mit keresek benne, mert hát, ha jön valaki, aki jobb káposztát csinál, mint hát ő, és akkor az, majd én már nem gondolkozom ezen. Ez nem döntés kérdése. Ez olyan kérdés, hogy elmegy az ember valahova, belenéznek a szemébe, és valami történik, csillan valami, és valami megtűnt. De én nem döntöm el, hogy leketyeg. Na, micsoda butaság.
1: De azt viszont eldönthetem, hogy csillan valami, azt mondom.
2: Nem! Nem döntöm el, hogy csillan valami.
1: Hanem az magától megcsillan, rendben van. Igen. És az két ember között megcsillant, és az egy gyönyörűség, és otthon még akár a feleségednek el is mondod, hogy olyan nem is tudom, szíven ütött ma valami, mert egy másik nővel összetalálkoztam, és annyira megérintett, hogy hújj.
2: De hazajöttem... Ez azért még kevés ahhoz, hogy én 25 év után azt mondjam, hogy leketyegtél, mert ott csillant valami.
1: Nem ketyeg. Én arra mondom a döntést, hogy az ember a házasságát dönti, nem, hogy ott marad abban. Ezt csak én mondom.
2: Ezt csak te mondod. Ezt csak te mondod. Ezt csak nem. Az ember nem dönti, hogy ott marad abban, mert hogyha jó, akkor miért nem maradnom? Akkor nem fog csillanni se, mert nem vagyok befogadó képes arra a csillanásra.
1: Igen, igen.
2: Akkor vagyok befogadó képes, hogy valakiben meglássam a mást, hogyha valami hiányzik a páromból. És azt valakiben, azt a hiányérzetet, azt a számomra betölti.
1: Hát ez lehet egy pillanatnyi, és hogy 25 év után, egy délelőtti napon, valamikor egy pillanatra éppen olyan elveszettnek érzed magad, és pont akkor szembe jön az a másik nő, csillan.
2: Nem.
1: Hogy nem? Miért nem?
2: Nem történt meg.
1: Nem?
2: Nem. Miért, hogy elveszettnek érzem magam?
1: Hát aznap, mert mit tudom én...
2: Aznap nem kaptam meg a reggeli kávét,
1: nem a reggeli.
2: És azt mondom, hogy ez a nő itt a parton, ez biztos minden nap reggeli kávét hoz, míg az én feleségem ma nem hozott reggeli kávét. Na menj innen, mert most csillant valami a reggeli kávéban. Miért? Azért, mert rossz kedvem van, azért most nem vagyunk mi jó. Miről beszélsz most?
1: Én azt hittem, hogy te beszélsz erről, hogy jön egy csillanás.
2: Nem. Azt mondom, hogy az én feleségemmel is volt egy csillanás, de azért volt csillanás, mert az előzővel már nagyon rosszul voltunk. Azért a lehetőség benne volt, hogy ránézzek erre a nőre, és megcsillanjon köztünk valami. ha nekem hiányérzetem lenne, akkor keresném azt, hogy ki az, aki ennél jobb, mert ez nekem valamitől nem jó.
0: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.
4: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
2: Most mesélek egy kicsit a civil életemről, tehát hogy én éppen válásban voltam, mert 7 évig voltunk együtt, összeházasodtunk, és 3 hónap alatt kiderült, hogy ez nem működik, úgy, mint férj és feleség, mert elkövetkezett a gyerek téma, és én azt éreztem, hogy az én testem nem szólal meg. Én nem akarok gyereket ettől a férfitól. És nagyon szépen elköszöntünk egymástól. És hát nyilván ennek is volt egy gyász folyamata, de úgy fél év már eltelt, és felmentem a Várszínházba megnézni egy előadást, a két kollégám játszott benne, és az egyik kollégámnak feljött a barátja, ugyanazon az estén megnézni ugyanazt az előadást. És akkor én bementem az öltözőbe gratulálni a kollégáimnak, és ott volt ez a férfi háttal nekem, de még az arcát sem láttam, és egyszerűen fel volt írva a hátára, hogy ő a gyerekem apja. De úgy, hogy még nem láttam az arcát. Fel volt írva a hátára, hogy ő a gyerekem apja. És ebből a házasságból, tehát meg is született ez a felirat 2 évre
3: hát
2: rá.
3: Igen, tudom.
2: Hogy lett egy gyermekünk. Lett egy gyermekünk.
3: Tehát ez olyan, mint egy eleve elrendeltség,
2: igen,
3: nem?
2: Igen,
3: és
2: eleve
3: akkor az
2: hiszek.
3: Van az eleve elrendeltség mindenre vonatkozóan?
2: Szerintem mindenben.
3: Tényleg?
2: Mindenben, igen.
3: Egy legjobb igen. Választás.
2: Igen.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: sincs visszaút. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szöveggyártó Áron, színművész.
2: Én emberként szeretem azt hinni, hogy szabad választásom van, és bármit csinálhatok, de hinni meg abban hiszek, hogy csak egy pici kis hangya vagyok, aki ide-oda megy, de azt már rég eldöntötték, hogy meddig érhetek el.
3: Egy lelkész mondott egyszer egy olyan példát, hogy az ember, aki a templomba sétál éppen, meglátja a templom fölött a feliratot, térjetek be hozzám. Betér a templomba, megfordul, és látja a feliratot, Isten hozott.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
4: Én azt mondom, hogy mindig azt hisszük, hogy aki most van, az az igazi. De a lehetősége, a te kérdésedre válaszoltam, hogy van-e olyan igazi, akinél nincs igazi? Olyan igazi nincs.
3: Szerintem
4: mindig sincs. Az utolsó az igazi. És ezért már így is marad. Nekem már ő mindenképpen az igazi, és az is marad.
3: Van, aki azt mondja, hogy van az életben egy különleges személy, akit ha megtalálsz, akkor ő az.
4: Igen, és mindig az, akit éppen megtalálunk, mindig azt hisszük, hogy az a különleges személy éppen az, akit megtaláltunk. Hát én ott feküdtem a nőnek a küszöbén. Hát én a csillagokat, a szakmámat képes lettem volna elhagyni érte, úgy éreztem, hogy ő az igazi, és mégsem ő volt, hanem az, akivel most vagyok. Ez nem döntés kérdése, hogy majd én megtalálom az igazit. Az éppen azért nem találja meg az ember az igazit, amikor görcsösen keresi az igazit, és nem hagyja, hogy az élet jöjjön vele szembe, és megtörténjen az, hogy szembe jöhessen az igazi, mert görcsösen keresi, és így nézi, hogy melyik az igazi, hogy őt fogom választani. Nem, az majd jön.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szokol Péter, színművész.
2: Sok barátnőim mellett volt körülbelül életemben három nagy szerelem.
3: Na, három is van.
2: És a mai napig úgy rágondolok sokszor ezekre a szerelmekre.
3: De közben azt mondod magadban, hogy jó, az akkor ott helyén való volt, de egyiket sem kívánnám most ide magam mellé, mert az én feleségem, ez a drága asszony, neki van most itt helye mellettem.
2: Igen.
3: Na, de tényleg, nem viccből mondod, hogy igen.
2: Nem, jó. Komolyan.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
4: De ha nem párkapcsolatról beszélünk, hanem valamilyen akár tárgyról, vagy amit meg akarunk venni a boltban, mi mindig azt szoktuk mondani a feleségemmel, hogy kiválasztjuk, amit most úgy gondolunk, hogy a legjobb, és hogyha kiderül, hogy lett volna nála jobb, akkor is azt mondjuk, hogy nem baj, szeretjük a miénk.
3: És miközben kiválasztjátok, akkor fontos, hogy a legjobb legyen kiválasztva? Tehát addig kell keresni, tehát nem lehet úgy, hogy mondjuk ránézel ott a kupaszra, és hopp, ezt elkaptad, ó, de jó. Ezt
4: ne, akar. Van ilyen.
3: De nem ilyen. Mindig így van?
4: Nem.
3: Hanem mindig. Inkább sokszor egy folyamatos keresgélés, hogy ez jó, de lehet, hogy van jobb. Ez is jó, de lehet, hogy van még jobb.
4: Ha egy autóról beszélünk, vagy egy lakásról beszélünk, azért az olyan léptékű dolog, ahol az a fajta lazaság nem engedhető meg, hogy azt mondom, hogy jó lesz ez.
3: De nem csak, hogy jó lesz, hanem hogy ez az. Nem úgy van, mert én magamból kiindulva kérdezem.
4: Azért mondom, nem.
3: Elsőre szeretek választani, te nem?
4: Hogy én
3: így,
4: is,
3: így egyszerűen én is. Ez az. És igen, utána lehetne igen. Még keresgélni, és az ember így is, úgy is találja.
4: Tulajdonképpen ilyen vagyok.
3: Elsőre?
4: Igen, azt mondom, hogy ez jó, ez tetszik.
3: Hogy ez az.
4: Ez az, igen. Ez
3: de
4: az
3: nem csak, hogy jó, hanem de
4: és
3: jó.
4: És mindig csodáltam azokat az embereket, akik azt mondták, hogy igen, de még elmegyünk egy másik boltba, de még elmegyünk egy harmadik boltba, de még bekérünk még egy árajánlatot, és aztán majd eldöntjük, hogy melyiket fogjuk. Én meg azt mondom, hogy ezt most, ha nem veszem meg, ez biztos valaki el fogja vinni, míg elmegyek egy másik boltba megnézni, hogy van-e jobb, és visszajövök, már nem lesz. Úgyhogy megveszem azt. De mondjuk, ha lakást keresnék, vagy autót vennék, akkor utána mennék, hogy azért nézzük meg, hogy van-e jobb.
3: Megvizsgálod, de hogyha érzed, hogy ez az a hely, amiről mindig is álmodtál, ez az a...
4: Kicsit gyanús.
3: Gyanús?
4: Kicsit gyanús.
3: Tényleg?
4: Az, hogyha elsőre azt mondom, hogy ez az, ami a legjobb lesz, hát, az egy kicsit gyanús.
3: Miért nem lehet az, hogy az ember rögtön elsőre mindig oda sétál a pont a jó megoldásban?
4: Ritka, de lehet.
3: És aztán, ha meg ritka, és így állunk hozzá, hogy ritka, akkor ráállítjuk magunkat, hogy végül mindig csak tizedszerre találjuk meg, nem?
4: Hát igen, de akkor ha az ember olyan laza és úgy gondolkodik ezzel, hogy ha meg nem, akkor majd eladom, azt veszek másikat.
3: Azt is lehet.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
2: Az embernek én szerintem egy barátnője van, vagy egy barátja, aki a lelkihez köt. Aztán vannak többen is, de egyetlen egy ember, akinek mindent elmondasz, akivel vagy a legbizalmasabb kapcsolatban, az csak egy ember.
3: És az nem változhat meg 70 éves korban, hogy mondjuk 70 éves korodban megismered Gizi nénit, ő 80, és még éltek még 20 évet, és utána onnantól már ő.
2: Már ő lesz az az egy. Hát csak Gizi néniből hiányzik az a 70 év, amit előtte egy másikkal végigéltünk.
3: Olyan idősek vagytok, hogy már elfelejtettetek mindent, ami az előtt volt. Na, de visszaadtam. Tehát például barátnő egy.
2: Barátnő aztán... egy. Szerelem egy.
1: Sövegjártó Áron, színművész.
4: Vallom, hogy minden fontosabb dologból egy van az életben. Egy apánk van, egy anyánk van, egy szerelmünk van, egy életünk van.
3: Nem ott rontottuk el saját magunkat, hogyha az utcában, most képletesen mondom, azt az egy szem leánykát, Piroskát megismertük volna, és csak neki udvaroltunk volna, akkor boldog emberek lennénk. Elvettük volna feleségül, lenne családunk, stb. De mi meg akartunk ismerni 25 Piroskát, meg is tettük, és ezért már azt se tudtuk, hogy melyik az igazi Piroska. Mindig a jobbnál jobb Piroskákat kerestük, és aztán egyszer
5: aztán
3: csak...
5: egy közepes Piroskánál
3: kikötöttünk. Megálltunk, mert most már meg tudom én hány évesek vagyunk, most már végig muszáj, mert egyébként kimegyünk az életből, és akkor végül nem ez van mindig. A helyet, hogy rögtön elsőre, ami ott van az ember szeme előtt.
5: Na, fiatal koromban rengeteg barátnőm volt.
1: Szokol Péter, színművész.
5: Volt, hogy egyszerre öt.
3: És belül közben átérezted azt, hogy egy szélhámos vagy?
5: Nem, ez eszembe se jutott.
3: Sőt, nem. Visszautasítod ezt, amit most mondod?
5: Kikérem magam.
3: Sőt, szoknya pecér.
5: Igen, büszkén vállalom. Hát nem büszkén, de vállalom.
3: Hát igen.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
6: Mindegyik az igazi volt, csak lett igazibb.
2: Minden ember így indul, mindennel kapcsolatban, minden döntésével kapcsolatban, hogy ez a legjobb. Aztán majd az idő eldönti, hogy...
3: Na, de aztán ott a második ott nem ugyanezt gondolja?
2: De a másodiknál is ugyanezt gondolja, meg a 17-nél is ugyanezt gondolja, hogyha eljut addig.
3: Bár aztán lehet, hogy a csalódások során a 17-nél már azt gondolja, hogy hát... Ez is olyan, mint a többi. Nincs is olyan, hogy igazi.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
2: Az én édesanyám 16 éves volt. Az én édesapám 30 éves volt, és túl volt egy házasságon, és volt egy fia. És egymásra néztek, 16 éves, 30 éves. Egymásra néztek, és egymásba szerettek. Lett még három gyerekük. Az édesapám 56 éves volt, mikor meghalt, illetve nem is 59 éves volt, amikor meghalt. Az édesanyám 45 éves volt akkor. Egy 45 éves nő az egy fiatal ember. De az édesanyám soha többé férfira nem nézett rá, miután édesapám meghalt. Tehát neki 16 évesen az édesapám volt az első és az utolsó férfi az életében. És nem gondolkodott azon, hogy ki az igazi, ő az igazi, választhattam volna mást, kellett volna mást, hanem volt benne egy olyan mély érzelem, tisztelet, tartás, becsület, tisztesség, hogy utána úgy élte le az életét, hogy ő, neki az emléke is elég volt az édesapámból, mint férfiból, hogy ő le tudja élni 83 éves koráig, így majd 40 évig egyedül az életét, egy férfit szeretve. És nem beszélgetett arról senkivel, hogy lehetett volna még egy igazibb.
0: Sztárportré, sztárportré, sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven
4: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Ismét jótékonysági főzést rendeznek Körmenden. Jégesővel és heves csapadékkal vonult át a vihar. 56-an tettek esküt a hivatalos mentőcsapatnál, a Hunornál. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kerti bútorokat vásárolna a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ a szombati főzőverseny bevételéből. A hagyományos jótékonysági eseményt ismét az Alterába Kft. Hívta életre az Ökocentrum területén. A rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést, tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
6: Most úgy döntöttünk, hogy kimondottan Körmendről szól, hiszen a Szociális Szolgáltató és Információs Központ részére szeretnénk eszközbeszerzéshez hozzájárulni, és bízom benne, hogy erre is sokan el fognak jönni. Azt gondolom, hogy 12:30-tól már lehet jönni. Érdemes időben ellátogatni a rendezvényre, nem más miatt, csak amiatt, hogy ugye az 50 adag, hogyha sokan meglebbentik a részvételüket, akkor azért pillanatok alatt el tud fogyni. Örülnék, hogyha esetleg, ha más nem, legalább a fogyasztással hozzájárulnának majd június 13-án a kedves körmendiek.
5: Jelentős mennyiségű csapadékot, erős szelet és jégesőt hozott a szerda esti vihar Vasvár megye több településére. A legnagyobb intenzitással a körmendi járás és az Őrség térségét érintette az ivatarzóna. A beszámolók szerint Körmenden nagy mennyiségű jég is hullott az eső mellett. A helyi felvételeken az látható, hogy a jég rövid idő alatt fehérré változtatta az utcákat, míg a nagy mennyiségű csapadék vízfolyamokat alakított ki a város egyes részein. A körmendi járás több településéről is érkeztek jelzések a jégesőről, így Kondorfáról, Apát István falváról, Csörötnekről, Ispánkról, Magyarszecsődről, Rátótról és Egyházashollósról is. A legtöbb helyen borsó nagyságú jégszemekről számoltak be a lakosok. Célegyenesbe került a Vasvári Ambrus Fanni könyve. A Megémésztő tűz című romantikus regény közösségi finanszírozás segítségével születhetett meg a Gyémánt kiadó gondozásában. A szerző kiadója meghívására az ünnepi könyvhét keretében dedikálja a regényt. A kötet a 19. századi Vasvár megye világába, a Vasvára és Oszkóba vezeti az olvasót, és két nemesi család a szőlősiek és a szentkútiak sorsát követi, a valóság és a fikció határán egyensúlyozva. Írása a romantikus regények műfajába sorolható, nyilatkozta a szerző Ambrus Fanni.
7: A regény az a történelmi romantikus műfajába tartozik, ez azt jelenti, hogy a 21. században íródott, viszont egy régi korban játszódik, és történelmileg hiteles tényeket sorakoztat fel. Sokan, akik történelmi romantikus regényt írnak, azok figyelnek arra, hogy történelmi szereplők is megjelenjenek, vagy valós helyszínekkel játszódik. Ez az én regényemben is így van. Hát a keresztmetszetét valahogy úgy lehetne, vagy ilyen címszavakba elmondani, hogy vannak ilyen különböző toposzok, amik jellemzőek a könyvekre. Ez a barátságból szerelmesek toposzra épül. Remélem egyébként, ahogy meg van valósítva, azt egyedinek fogják érezni az olvasók.
5: Nyerköszöntő rendezvénnyel, kulturális programokkal és hagyományos búcsúval várja az érdeklődőket június 14-ig Ivánc. A program sorozatnak a település sportpályája és temploma ad otthont. A közösség templomában lép fel Eperjes Károly, aki az Igazat mondne csak a valódi című szállításban a 20. századi magyar líra kiemelkedő alkotóinak műveiből ad elő. Az esten közreműködik Négyesi Katalin. A hétvége a település hagyományos búcsújával zárul. Az ünnepi szentmisét követően vidámparki játékok, körhinták és egyéb szórakoztató programok várják a látogatókat. A sportpályán megrendezik a helyi közösség egyik hagyományos eseményét, a Nősök nőtlenek labdarúgó mérkőzést is. A búcsúesti bállal zárul, ahol a zenéről Sipos László gondoskodik. 56-an tettek esküt Magyarország hivatalos mentőcsapatánál, a Hunornál. A Katasztrófavédelem Központi Mentő Szervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón, a katasztrófavédelmi kiképző és raktárbázison, tájékoztatotta az MTI. A Hunor Mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata. Újra megrendezik a Szegedi Papucs napját. Papucsvásár kiállítás, papucshímző bemutató, néptánc előadás és gyermekeknek szóló kreatív foglalkozás is várja az érdeklődőket a Szegedi Papucs napján, amelyet szombaton rendeznek a Szegedi Dum látogatóközpontban és a Szent Györgyi Albert Agórában. Egyben jubileumot is ünnepelnek, hiszen 10 évvel ezelőtt indult el az a tudatos örökségvédelmi munka, amelynek köszönhetően a Szegedi Papucs ma már egyre több ember lábán jelenik újra meg, hagyományos és újra gondolt formában. A milánói Scala közönsége az emeletről ledobált szórólapokkal tiltakozott a jegyárak emelés ellen a Carmen premierjén. Az előre meghirdetett tiltakozó megmozdulás a bemutató kezdete előtt zajlott le. A Milano Today városi hírriportál beszámolója szerint a Scala régi bérletes közönsége, amely évtizedek óta az emeleti helyeket foglalja el, a bérletesek kizárása ellen egy mindenki számára elérhető színházért tüntetett az akcióval.
4: Sporthírek.
5: A magyar férfi kézilabda válogatott nem kapott szabadkártyát a januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A két helyre 13 jelentkezés érkezett, végül Törökország és Szaúd-Arábia válogatottja vehet részt szabadkártyával a világbajnokságon.
4: Időjárás jelentés.
5: Szombaton szintén napos, gomoly felhős idő körvonalazódik, elszortan alakulhat ki kisebb esőzápor. A nyugati szél sok felé feltámad, élénk, akár elősökések is előfordulhatnak. Napközben 26 fok várható.
8: Lux Funk Black Mix.
9: If you really like to rock the funky beats.
10: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kisszel keverve.
8: Lux Funk Black Mix.
11: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
12: Görmend FM, rád hangolva.
8: Black Mix.
11: Bővebb info a műsorról

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
2: A Lux Funk DJ.
1: Andrew G.
2: Andrew G.
0: Lux Funk.
2: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
2: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Funk Black Mix.
1: Lexfunk Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lexfunk DJ.
2: A Lexfunk DJ.
1: Andrew J.
2: Andrew J.
0: Lexfunk.
2: Lexfunk.
0: Igazi funky arc vagy.
2: Igazi funky arc. www.lexfunk.com.
0: Lexfunk Black Mix.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: A Lux Funk DJ.
2: Andrew G.
1: Andrew G.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: A Lux Funk DJ.
2: Andrew J.
1: Andrew J.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vonatpótló buszok közlekednek Görmend és Szentgotthárd között. Zenés irodalmi előadással idézik meg Petőfi Sándor úti naplóját Nádasdom. Negyedik alkalommal lesz Rádóczi Vágtak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vonatpótló buszok közlekednek Görmend és Szentgotthárd között június 20-án pályakarbantartási munkák miatt, írta a közleményében a Gyesev. Szombathelyi és Görmend állomások között egyes vonatok menetrendje is módosul, hívta fel a vasúttársaság a figyelmet. A változásokról a Gyesev honlapján és az állomási pénztáraknál tájékozódhatnak az utasok. Görmendi alkotók is részt vesznek a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon kiállításán. A 25. Nemzetközi Magyar Fotószalont kedden nyitották meg a Pécsi Tudomány Egyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontjában a Görmendi 3FK Fotóklub vezetőjének, Fekete Tamás fotóművésznek a közreműködésével, aki egyúttal a Fotóművészek Világszövetsége Pannon régiójának alelnöke is. A tárlaton a díjazott és válogatott fotográfiák szerepelnek a hazai és határon túli alkotók munkáiból. A kiállítók között több görmendi alkotó is bemutatkozik, köztük Fekete Tamás, valamint Jámbor Tamás és Károly Barnabás. Zenés irodalmi előadás keretében mutatják be Petőfi Sándor úti napló részleteire és verseire épülő produkciót szombaton a Nádasdi Közösségi Széntér Kultúrpalotájában a Petőfi Kulturális Program részeként. A Változó Szerencse Szekéren című előadás nem hagyományos koncertként, hanem koncertszínházi formában valósul meg, ahol az irodalmi szövegek és a magyar népzene, valamint a világzene elemei fonódnak össze. Az előadás célja, hogy új kortárs formában közelítse meg Petőfi Sándor életművét, ötvözve az irodalmat és a zenei hagyományokat. Negyedik alkalommal rendezik meg a Rádóczi Vágtát paraszt olimpiával színesítve szombaton délután Egyházas Rádócon. A Vágtát az Egyházas Rádóczi Falu Szépítő és Hagyományőrző Egyesület szervezi, az eseményt családi programokkal is színesítik, mondta el Kovácsné, Bazsó Katalin elnök.
2: Előtte május vág kirándulunk, az lesz a bemelegítés, és akkor nem ennek a távok, akkor lesz egy paraszt olimpia is. Közben

0: szeretettel várunk, ha futni akar, vagy ha csak szurkolni, akkor is.
1: A közönség is támogathatja adományokkal a beteg kisfiút a körmendi birkózó gálán. Birkózó gálát rendez a KV Birkózó Esze Körmend szombaton a Dr. Kristóf László sportcsarnokban. A sportesemény 10 órakor kezdődik. A közönség is támogathatja adományokkal a beteg kisfiút a gálán, nyilatkozta Bartók Zsolt vezetőedző egyesületi elnök.
2: 60 kezdő birkózó megjelenik eddigi nevezések alapján. Teljes mértékben ingyenes a belépő, illetve egy adományozó büfét is fel fogunk állítani. A helyi vállalkozások, illetve a körmend környékbeli vállalkozások adományát. Ilyen adományozó büfének hívom inkább, mert élelmiszereket ajánlottak fel, és ennek függvényében az adományok, hogy adnak egy adományt, akkor viszont mi adós ütemény, pizzát, kebabot, pont ami ott van, de üdítőt is ugyanúgy. Ezzel szeretném még segíteni Somának a gyógyulását. Ha valaki támogatni szeretné a Soma gyógyulását, azt a Facebook oldalunkon, rámegy a körmend birkózás oldalra, ott fel van tüntetve az édesanyja, a édesanyja számlaszáma, illetve a mi számlaszámunk, ahol Soma, a közlemény rovatba beírva, hogy Soma tudja támogatni Somát.
1: A kórházi klímaberendezéseinek azonnali javítására és karbantartására 3,4 milliárd forintnyi rendkívüli forrást biztosítanak a szerdai kormányülésen született döntés értelmében, derül ki a miniszterelnök Facebook bejegyzéséből. Magyar Péter arról is ír, hogy megszüntetik a kriptovaluták kriminalizálását, illetve határoztak a Mohácsi Duna híd 100 milliárd forinttal túlárazott építésének ügyében. Kitér rá, hogy megtárgyalták a rövidesen bevezetendő vagyonadó szabályozás első tervezetét. Magyar Péter végül beszámol róla, hogy a közintézményekből eltávolítják az úgynevezett nemzeti hitvallást. Embereken tesztelték a Life Bioscience és sejteket megfiatalító génterápiás kezelését, írja a Nature.com. A tudományos portál cikke szerint a mérföldkőnek számító klinikai vizsgálat első résztvevője olyan sejtprogramozási kezelésben részesült, amelynek célja a szemkárosodott sejteinek megújítása. A vizsgálaton egy olyan innovatív technológiát tesztelnek, amely 3 gén aktiválásával részlegesen újraprogramoz öreg sejteket, hogy azok fiatal őssejtszerű állapotban térjenek vissza. 14. Leópápa felavatta a Sagrada Familia Bazilika legmagasabb Jézus Krisztusról elnevezett tornyát Barcelonában. A katolikus egyházfő Antoni Gaudí építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méter magas tornyát. A pápa hálát adott mindazoknak, akik közreműködtek a templom építésében, amely egyben kövekből, színekből és fényekből készült, ékes szóló katekézis is.
3: Sporthírek.
1: Szombaton és vasárnap Török Bálinton rendezik az első Keleti Ágnes emlékversenyt, amelyen csaknem 450 ritmikus gimnasztikázó vesz részt. Az eseményen a sportág egyik legnagyobb hazai csapatversenye lesz, ugyanis 116 együttes kéziszer csapat és csoport indul összesen 446 versenyzővel.
3: Időjárás jelentés.
1: Szombaton szintén napos, gomoly felhős idő körvonalazódik, elszortan alakulhat ki kisebb esőzápor. A nyugati szél sok felé feltámad, élénk, akár elősökések is előfordulhatnak. Napközben 26 fok várható.
4: Lux Funk Black Mix.
5: If you really like to rock the funky beats.
6: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kisszel keverve.
4: Lux Funk Black Mix.
7: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
8: Körmend FM, rap hangolva.
4: Black Mix.
7: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.

0: Black Mix.
1: Lexvan Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lexvan DJ.
2: A Lexvan DJ.
1: DJ Forest.
2: DJ Forest.
0: Lexfunk.
2: Lexfunk.
0: Igazi funky arc vagy.
2: Igazi funky arc. www.lexfunk.com.
0: Lexfunk. Black Mix.

0: Lexman Black Mix.
1: Black Mix.
0: A Black Mixben a Lexman DJ.
2: A Lexman DJ.
0: DJ Forest.
2: DJ Forest.
1: Luxfunk.
2: Luxfunk.
1: Igazi funky arc vagy.
2: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
1: Luxfunk.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
2: A Lux Funk DJ.
1: DJ Forest.
2: DJ Forest.
0: Lux Funk.
2: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
2: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyag hiány a Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyag hiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8 Körment rádiója. Ráfongolva.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudok megfelelni?

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kerti bútorokat vásárolna a körmendi szociális szolgáltató és információs központ a szombati főzőverseny bevételéből. A hagyományos jótékonysági eseményt ismét az Alterába Kft. Hívta életre az Ökocentrum területén. A rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést, tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
2: Most úgy döntöttünk, hogy kimondottan Körmendről szól, hiszen a szociális szolgáltató és információs központ részé szeretnénk eszközbeszerzéshez hozzájárulni, és bízom benne, hogy erre is sokan el fognak jönni. Azt gondolom, hogy 12:30-tól már lehet jönni. Érdemes időben ellátogatni a rendezvényre, nem más miatt, csak amiatt, hogy ugye az 50 adag, hogyha sokan meglebbentik a részvételüket, akkor azért pillanatok alatt el tud fogyni. Örülnék, hogyha esetleg, ha más nem, legalább a fogyasztással hozzájárulnának majd június 13-án a kedves körmendiek.
1: Jelentős mennyiségű csapadékot, erős szelet és jégesőt hozott a szerda esti vihar Vasvár megye több településére. A legnagyobb intenzitással a körmendi járás és az Őrség térségét érintette az ivatarzóna. A beszámolók szerint Körmenden nagy mennyiségű jég is hullott az eső mellett. A helyi felvételeken az látható, hogy a jég rövid idő alatt fehérré változtatta az utcákat, míg a nagy mennyiségű csapadék vízfolyamokat alakított ki a város egyes részein. A körmendi járás több településéről is érkeztek jelzések a jégesőről, így Kondorfáról, Apát István falváról, Csörötnekről, Ispánkról, Magyarszecsődről, Rátótról és Egyházas Hollósról is. A legtöbb helyen borsó nagyságú jégszemekről számoltak be a lakosok. Célegyenesbe került a vasvári Ambrus Fanni könyve, a Megémésztő tűz című romantikus regény közösségi finanszírozás segítségével születhetett meg a Gyémánt kiadó gondozásában. A szerző kiadója meghívására az ünnepi könyvhét keretében dedikálja a regényt. A kötet a 19. századi Vasvár megye világába, a Vasvára és Oszkóba vezeti az olvasót, és két nemesi család a Szőlősiek és a Szentkútiak sorsát követi, a valóság és a fikció határán egyensúlyozva. Írása a romantikus regények műfajába sorolható, nyilatkozta a szerző Ambrus Fanni.
3: A regény az a történelmi romantikus műfajába tartozik. Ez azt jelenti, hogy a 21. században íródott, viszont egy régi korban játszódik, és történelmileg hiteles tényeket sorakoztat fel. Sokan, akik történelmi romantikus regényt írnak, azok figyelnek arra, hogy történelmi szereplők is megjelenjenek, vagy valós helyszíneken játszódik. Ez az én regényemben is így van. Hát a keresztmetszetét valahogy úgy lehetne, vagy ilyen címszavakba elmondani, hogy vannak ilyen különböző toposzok, amik jellemzőek a könyvekre. Ez a barátságból szerelmesek toposzra épül. Remélem egyébként, ahogy meg van valósítva, azt egyedinek fogják érezni az olvasók.
1: Vonatpótló buszok közlekednek Körmend és Szentgotthárd között június 20-án pályakarbantartási munkák miatt, írta a közleményében a Gyesev. Szombathelyi és Körmend állomások között egyes vonatok menetrendje is módosul, hívta fel a vasúttársaság a figyelmet. A változásokról a Gyesev honlapján és az állomási pénztáraknál tájékozódhatnak az utasok. Körmendi alkotók is részt vesznek a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon kiállításán. A 25. Nemzetközi Magyar Fotószalont kedden nyitották meg a Pécsi Tudomány Egyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontjában a körmendi 3FK Futóklub vezetőjének, Fekete Tamás fotóművésznek a közreműködésével, aki egyúttal a Fotóművészek Világszövetsége panorégiójának alelnöke is. A tárlaton a díjazott és válogatott fotográfiák szerepelnek a hazai és határon túli alkotók munkáiból. A kiállítók között több körmendi alkotó is bemutatkozik, köztük Fekete Tamás, valamint Jámbor Tamás és Károly Barnabás. Zenés irodalmi előadás keretében mutatják be Petőfi Sándor útinapló részleteire és verseire épülő produkciót szombaton a Nádasdi Közösségi Széntér kultúrpalotájában a Petőfi Kulturális Program részeként. A Változó Szerencse Szekéren című előadás nem hagyományos koncertként, hanem koncertszínházi formában valósul meg, ahol az irodalmi szövegek és a magyar népzene, valamint a világzene elemei fonódnak össze. Az előadás célja, hogy új kortárs formában közelítse meg Petőfi Sándor életművét, ötvözve az irodalmat és a zenei hagyományokat. Negyedik alkalommal rendezik meg a Rádóczi Vágtát paraszt olimpiával színesítve szombaton délután Egyházas Rádócon. A Vágtát az Egyházas Rádóczi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület szervezi, az eseményt családi programokkal is színesítik, mondta el Kovácsné, Bazsó Katalin elnök.
4: Előtte májusvát kitáncolunk, az lesz a bemelegítés, és akkor nem ennek a távok, akkor lesz egy paraszt olimpia is. Közben

0: akit szeretettel várunk, ha futni akar, vagy ha csak szurkolni, akkor is.
1: A közönség is támogathatja adományokkal a beteg kisfiút a körmendi birkózó gálán. Birkózó gálát rendez a KV Birkózó Esze Körmend szombaton a Dr. Kristóf László sportcsarnokban. A sportesemény 10 órakor kezdődik. A közönség is támogathatja adományokkal a beteg kisfiút a gálán, nyilatkozta Bartók Zsolt vezetőedző egyesületi elnök.
2: 60 kezdő birkózó megjelenik eddigi nevezések alapján. A teljes mértékben ingyenes a belépő, illetve egy adományozó büfét is fel fogunk állítani. A helyi vállalkozások, illetve a környékbeli, Körmend környékbeli vállalkozások adományát. Ilyen adományozó büfének hívom inkább, mert élelmiszereket ajánlottak fel, és ennek függvényében az adományok, hogy adnak egy adományt, akkor viszont mi adunk süteményt, pizzát, kebabot, pont ami ott van, de üdítőt is ugyanúgy. Ezzel szeretném még segíteni Somának a gyógyulását. Ha valaki támogatni szeretné a Soma gyógyulását, azt Facebook oldalunkon, ha rámegy a Körmend birkózás oldalra, ott fel van tüntetve az édesanyja, a édesanyja számlaszáma, illetve a mi számlaszámunk, ahol Soma, a közlemény rovatba beírva, hogy Soma, tudja támogatni Somát.
1: Nyárköszöntő rendezvénnyel, kulturális programokkal és hagyományos búcsúval várja az érdeklődőket június 14-ig Ivánc. A program sorozatnak a település sportpályája és temploma ad otthont. A közösség templomában lép fel Eperjes Károly, aki az Igazat mondne csak a valódi című szállításban a 20. századi magyar líra kiemelkedő alkotóinak műveiből ad elő. Az esten közreműködik Négyesi Katalin. A hétvége a település hagyományos búcsújával zárul. Az ünnepi szentmisét követően vidámparki játékok, körhinták és egyéb szórakoztató programok várják a látogatókat. A sportpályán megrendezik a helyi közösség egyik hagyományos eseményét, a Nősök Nőtlenek labdarúgó mérkőzést is. A búcsúesti bállal zárul, ahol a zenéről Sipos László gondoskodik. 56-an tettek esküt Magyarország hivatalos mentőcsapatánál, a Hunornál. A Katasztrófavédelem Központi Mentő Szervezeténél 56-at tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón, a Katasztrófavédelmi Kiképző és Raktárbázison, tájékoztatotta az MTI. A Hunor mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata. Újra megrendezik a Szegedi Papucs napját. Papucsvásár kiállítás, papucshímző bemutató, néptánc előadás és gyermekeknek szóló kreatív foglalkozás is várja az érdeklődőket a Szegedi Papucs napján, amelyet szombaton rendeznek a Szegedi Dum látogatóközpontban és a Szent Györgyi Albert Agórában. Egyben jubileumot is ünnepelnek, hiszen 10 évvel ezelőtt indult el az a tudatos örökségvédelmi munka, amelynek köszönhetően a Szegedi Papucs ma már egyre több ember lábán jelenik újra meg, hagyományos és újra gondolt formában. A kórházi klímaberendezéseinek azonnali javítására és karbantartására 3,4 milliárd forintnyi rendkívüli forrást biztosítanak a szerdai kormányülésen született döntés értelmében, derül ki a miniszterelnök Facebook bejegyzéséből. Magyar Péter arról is ír, hogy megszüntetik a kriptovaluták kriminalizálását, illetve határoztak a Mohácsi Duna híd 100 milliárd forinttal túlárazott építésének ügyében. Kitér rá, hogy megtárgyalták a rövidesen bevezetendő vagyonadó szabályozás első tervezetét. Magyar Péter végül beszámol róla, hogy a közintézményekből eltávolítják az úgynevezett nemzeti hitvallást. Embereken tesztelték a Life Bioscience és sejteket megfiatalító génterápiás kezelését, írja Nature.com. A tudományos portál cikke szerint a mérföldkőnek számító klinikai vizsgálat első résztvevője olyan sejtprogramozási kezelésben részesült, amelynek célja a szemkárosodott sejteinek megújítása. A vizsgálaton egy olyan innovatív technológiát tesztelnek, amely 3G aktiválásával részlegesen újraprogramoz öreg sejteket, hogy azok fiatal őssejtszerű állapotban térjenek vissza. 14. Leó pápa felavatta a Sagrada Familia Bazilika legmagasabb, Jézus Krisztusról elnevezett tornyát Barcelonában. A katolikus egyházfő Antoni Gaudí építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méter magas tornyát. A pápa hálát adott mindazoknak, akik közreműködtek a templom építésében, amely egyben kövekből, színekből és fényekből készült, ékes szólókatekézis is. A milánói Scala közönsége az emeletről ledobált szórólapokkal tiltakozott a jegyárak emelés ellen a Carmen premierjén. Az előre meghirdetett tiltakozó megmozdulás a bemutató kezdete előtt zajlott le. A Milano Today városi hírportál beszámolója szerint a Scala régi bérletes közönsége, amely évtizedek óta az emeleti helyeket foglalja el, a bérletesek kizárása ellen egy mindenki számára elérhető színházért tüntetett az akcióval. A magyar férfi kézilabda válogatott nem kapott szabadkártyát a januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A két helyre 13 jelentkezés érkezett, végül Törökország és Szaúd-Arábia válogatottja vehet részt szabadkártyával a világbajnokságon. Szombaton és vasárnap Török Bálinton rendezik az első Keleti Ágnes emlékversenyt, amelyen csaknem 450 ritmikus gimnasztikázó vesz részt. Az eseményen a sportág egyik legnagyobb hazai csapatversenye lesz, ugyanis 116 együttes kéziszer csapat és csoport indul összesen 446 versenyzővel.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyag hiány a Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntető eljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság, 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyag hiány, így a nyári légiközlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdus László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Ráthangolva.
2: What we're saying is not protesting.

könyörömmel. Szólok, ha ma jól leszek, szóval max jövőre. Te is behálóztál, és egy olyan dolog lettél, amiről fogalmam sincsen majd, hogy hogyan jövök le. Kit Mihály, nem tudom, mit csinálsz. Ha veled voltam, soha nem adtam a minimál. Ezek belső kritikák, miket megtestesítesz. A dózis a fogva tartóját szereti meg.

0: 99.8 Görmend FM.
1: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyaghiány a Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárca vezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság, 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légiközlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdus László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy,